nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mit szól ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találatkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet. Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az a pád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos a teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jó, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázzasz magadra, és úgy vigyázzasz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakán.

más világban, ez volt az Eleven Költők Társaságának dala itt a Petőfi Rádióban. Szeptember 19-e van, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos hallható. Először mutatták be a Mik Jeger című filmet, 98 éve a mai napon, de van komolyabb témánk is, ugyanis egy államférfi is ma ünnepelné születésnapját, hogy ki ő, mondjuk a részleteket mindjárt. Addig viszont meghallgatunk egy nagyon király Kingfishers dalt, ez nem más, mint a Szórakozni című újdonság itt a Petőfi Rádióban.

ember még naggyá is lehet. Ha csak csendben, de vízhangosan szeret. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami

Benkő Krisztóton volt itt a Petőfi Rádióban, Veszem a kalapom címmel szólt az újdonság. Szeptember 19-e van, 1802-ben a mai napon látta meg a napvilágot Kossuth Lajos államférfi és politikus, aki a nemzet függetlenségéért nagyon sokat tett. A Magyar Kereskedelmi Társaság kezdeményezője volt, valamint a gyáralapító társaság és a védegylet megalakításában is részt vett. 1848. március 17-től ő volt a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány pénzügyminisztere.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Utáni szól a Petőfi Rádió, örülök, hogy velünk vagy. Egy nagyon különleges névnap van ma, ugyanis a Wilhelminák ünnepelnek. Isten éltessen benneteket sokáig. Folytatjuk a hazai kedvencekkel, mindjárt jön a Kies, de most az 1-5-1 és a Jaj, milyen szép.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zene.

0: Ez egy gyönyörű hercegnő.
1: Neked ez könnyű, ez volt JVM dala itt a Petőfi Rádióban, és Kökkény Dani a következő áldozatunk, akinek a dalát jól meghallgatjuk Sose feled címmel. 2024-ben jelentkezett a Dunán látható dal, 2024 című dalversenyben, ahol egészen a döntőig menetelt. A versenyben elhangzott ugyanaz a Ház című daláért pedig 2025 év elején átvette a hazai könnyűzene élet legrangosabb elismerését, a Fonogram Magyar Zenei díjat. Dani 20 évesen ezzel a díj történetének egyik legfiatalabb elismertje lett. Nálunk most egy másik track, a Sose feled szól a Petőfi.

Túl jó címmel szólt az utóbbi dal itt a Petőfi Rádióban, szeptember 19-e van szombat, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos. Képzeld el, a Sirius egy nagyon különleges dallal érkezik, a hajnal énekel, ami szerintem tökéletesen passzol most a mostani élethelyzetekhez. Ezen felül pedig az is érdekes lehet velük kapcsolatban, hogy még könyvben is megírtak 2006-ban, hogy hogyan alakult az együttes története. Hogyha esetleg érdekel a zene, akkor érdemes lehet Zoltán János, amint Nemes Nagy Péter, ezen felül Budai Ervin kiadványát elolvasni, Széttört álmok címmel. Ez pedig a Petőfi Rádió.

0: képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: szeretet csak szétszedne.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hajnal 4 óra van, ilyenkor már lehet, hogy hangolni kell a hangszálakat. Mi a Petőfi Rádióban a dalokkal adjuk a talpalávalót. Mindjárt folytatjuk Pankával és Kristóffal, nincsen semmi boldogságom, ennél viszont egy kicsit pozitívabb Marcell. Felhők közt, ez az ő dala.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Szirtes Dáviddal volt, akit egyébként a TikTokon is lehet látni. Sokat live-ozik, és nem rest kimenni az utcára sem zenélni. Itt a Petőfi Rádióban pedig várlak sok szeretettel majd, délután 2-től is, hiszen megtöltjük élettel, akkor is az étert, és lesz vendég ezen a héten is. Várlak sok szeretettel, izgalmas beszélgetésekkel, hogy ki az, aki megszólal, ezt a Petőfi Rádió Facebook oldalán láthatod. Állam pedig hallhatóak addig is a királydalok, mindjárt Mocskonyi Dörgő, de most a Long Story Short és a Nem, Nem, Nem.

Pink Dragon és a Kánaán itt a Petőfi Rádióban. Már is folytatjuk Kamarás Ivánnal, akinek a zene egész fiatal korától ott volt, így ezen a területen is kipróbálta magát. Stílus határok nélkül hallgat egyébként zenejét. Pop, alternatív, blues, rock, punk, minden jöhet. Már 16 éves korától nagy hatással volt rá például David Bowie, aki előadói munkássága során mindig is inspirációt jelentett számára. Lehet, hogy a következő Polinész Sanzon című dalában is töltekezett ebből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 5 múlt, ez pedig a Petőfi Rádió nagyon király hazai felvételek társaságában. Örülök neki, hogy a legkülönlegesebb válogatást is közösen hallgathatjuk a mikrofonnál, Kenész Kolos. Mindjárt érkezik a Maxi Szán, az Olyan legyen című trekkel, de előtte a Swingala Django és Bangó Margit. Nem kérek már belőled!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar

0: 8 óra munka, ez volt a Beatrice a felvétele itt a Petőfi Rádióban. Reméljük, hogy a pihenésen már túl vagy, és energikusan tudsz nekiindulni a mai napnak. A szintaxissal folytatjuk, akiknél keresese találhatnánk, mondhatni most aktuálisabb zenekart, ugyanis úgy rendeződtek egy együttessé, hogy a dalaikban kapcsolódnak egymáshoz a szavak és a hangok. Ráadásul a lassú vonatok nem feltétlenül az Erdély Dala című versenyre íródott, de megfelelt az előírásoknak, ugyanis a szervezők olyan dalt vártak, amely az erdélyi életérzésről szól.
1: Szeretném.

0: is láger szólt az Amor Fördögöktől itt a Petőfi Rádióban. Folytatjuk az Elefánttal, a jelenlegi formájában 2012 éveleje óta Budapesten együtt zenélő, egyébként szombathelyi gyökerekkel rendelkező csapat. 2011-ben mutatkozott be a nyilvánosság előtt, tehát már tapasztalt a banda, és azóta is jönnek a slágerek. Ez a Tó!
1: Kicsörgő!

0: Petőfi Rádió, ahova megéri visszatalálni, vagy még jobb el sem menni. Korcsab Laura a következő barátod, akivel eltöltheted idődet, vele kívánok jó hallgatózást. Mi pedig folytatjuk délután 2-től, itt a Petőfin. Örülök, hogy itt voltál, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kellemes őszi idő lesz a hétvégén, felborult kamion miatt áll az M0-ás forgalma. Az ELTE díszdoktorává avatták Kraszna Horkai Lászlót.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Felborult egy kamion az M0-ás keleti szektorán Csömörnél. Az M5-ös felé a 61-es kilométernél a forgalmat megállították. Új terelést építettek ki az M7-esen Martonvásárnál, Budapest felé a 28-as és a 25-ös kilométer között, csak a leállósából lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést is tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta a közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egy összegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskola kezdési támogatás második 50 000 forintos részletét a jogosultak, hangzotta le a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai fejlesztésre, iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztőjátékokra. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Kraszna Horkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
4: Jelenleg 6-17 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 11-13 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, a Tiszántúlon és északkeleten ködfoltok nehezítik a közlekedést. Ma is országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt azonban a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan esőzápor kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Délután 24-29 fok lehet, késő este 16-22 fok várható.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
2: A mai vendégem itt az Élet stílus magazinban Szemük Alexandra, gyógymasszőr. A masszázs sokak számára kikapcsolódást jelenti, pedig ennél jóval többről van szó. Segíthet a mozgásszervi panaszok enyhítésében, a megelőzésében és a regenerációban is. Beszélgetünk arról, hogy mikor ajánlott a masszázs, mikor nem ajánlott, miben különbözik a gyógymasszázs a svéd masszástól, és hasznos tanácsokat is adunk a hallgatóknak, vagyis neked, nektek. Köszönöm, Szandi, hogy itt vagy velem ma reggel.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
2: Na hát remélem, akkor jól mondtam a felvezetőben, hogy ezt mind érintjük majd, és hogy hasznos tanácsokat adunk a hallgatóknak. Kezdjük is azzal, hogy tegyük egy kicsit rendbe. Sokan elmegyünk akár wellnessezni, vagy szállodába, hotelbe, ahol sokszor van lehetőség masszázsra jelentkezni, befizetni magunkat. Mi a különbség a gyógymasszázs meg az úgymond kényeztető masszázs között?
3: Nagyon jó egyébként ez a kérdés, és sokakat is foglalkoztat, mert van különbség. Ugyanis ugye gyógymasszázs és a relaxáló masszázs között főleg a technikák, illetve maga az, hogy mennyire problémás területekre nyúlunk, azért egy relaxáló masszázsnál ott egy sokkal pihentetőbb, nyugtatóbb kezelésről van szó, mint ugye egy gyógymasszázsnál, ott sokkal inkább egyébként az adott problémát próbáljuk adott esetben megoldani, amennyire lehet.
2: Na akkor még tegyük azt rendbe, hogy ezen belül, ugye a gyógymasszázson belül is gondolom különböző masszázstípusok vannak.
3: Nagyon jól gondolod egyébként, abszolút. Itt is vannak részkezelések. Én személy szerint egyébként a munkám során is nagyon szeretem, mert van, akinek tényleg csak fél órája van, és fél órával is tudok segíteni, akár egy nyakvállövkezelésnél, akár egy teljes hátnál, ahol nyaktól egészen derékig, vagy esetleg farizmokig is dolgozunk.
2: Tegyük fel, hogy valakinek, ahogy említette, csak fél órája van, akkor ilyenkor mi az első kérdésed, mikor ő megérkezik hozzád, vagy hogy méred föl, hogy melyik terület az, ami a legfontosabb?
3: Minden esetben az az első kérdésem, hogy mi a panasz? És ezt általában egyébként figyelem is, ahogy elmagyarázza a páciens. Nem csak hallgatom, de nézem is közben, hogy hova mutat, hogy fordítja a fejét, azért nagyjából azért egy-két percen belül látom.
2: Nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy a masszőröknek szükségük van-e masszázs közben visszajelzésekre, esetleges instrukciókra, hogy hol fáj, hol kevésbé fáj. Ezt kérdezem majd a vendégemtől, Szemük Alexandrától, gyógymasszőrtől, itt az Élet stílus magazinban.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.
0: És

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
2: Ma reggel a gyógymasszázsról beszélgetünk, hiszen sokan csak relaxáló masszázsként tekintenek a masszázsra, pedig ennél sokkal többről van szó. Már azt megbeszéltük, hogy mi a különbség a relaxáló és a gyógymasszázs között, illetve arról is beszéltünk kicsit, hogy hogyan méred föl az állapotát valakinek, mikor megérkezik hozzád. A vendégem szemük Alexandra gyógymasszőr, úgyhogy beszéljünk is egy kicsit arról, hogy neked miközben masszírozol, közben van-e szükséged egyáltalán visszajelzésre, vagy szoktál-e kommunikálni a páciensekkel?
3: Nagyon fontos. Borzasztóan fontos, mert egy az, hogy látom is, hogy hogy reagál, illetve nekem nagyon figyelnem kell, de nagyon megkönnyíti a munkámat, hogyha folyamatosan kapok visszajelzést. Tiszteletbe tartom, ha valaki nem szeretne beszélni, és ezt mindig a kezelés előtt megbeszéljük, letisztázzuk, de hogy ha nagyon fáj, vagy ha nagyon kényelmetlen, akkor mindenféleképpen érdemes szólni, mert nem fájdalommal kezelünk egyébként. Tehát nem az a célunk.
2: Uh-huh. Tehát akkor, ha fáj, az nem jó?
3: Az mindig a mértéktől. Uh-huh. Mert hogy kellemetlen lehet az is, hogyha pont olyan gócpontra nyúlok rá, és folyamatosan vissza fogok arra a pontra térni. És itt nagyon fontos az, hogy vissza tudjak menni, hogy ne legyen kényelmetlen, ne szorítsa, ne legyen sokkal feszesebb az adott izomrost, hogy én tudjak rajta dolgozni.
2: Mikor ajánlott valakinek gyógymasszőrhöz fordulni?
3: Elsősorban akkor, hogyha van mozgásszervi panasz, viszont akkor is lehet jönni gyógymasszázsra, hogyha idézőjelben nincs panasz. Tehát, hogy abszolút megelőzés szempontjából is lehet, hogy állapotot tartsunk fent.
2: Milyen gyakorisággal kell járjunk, hogyha például prevencióról van szó, hogy említetted?
3: Uh-huh. Hát, hogyha megelőzés szempontjából, akkor nagyjából, ez is egyénitől függ, de úgy körülbelül havonta egy alkalom, és azzal nagyon szépen fent tudunk tartani állapotot.
2: De mit tud megelőzni?
3: Nem csak a masszázs egyébként, tehát hogy maga az életmód is uh-huh. hozzátartozik, de hogyha folyamatosan, rendszeresen járunk masszázsra, akkor nagyon sok mindent meg tudunk előzni. Főleg egyébként nem csak izomfeszüléseket, tehát hogy ugye, mint tudjuk, a stressz is nagyon hat, és az izomrendszerre is hat, és ez oda visszaműködik. Szóval nagyjából egy picit azért stresszet is tudunk oldani a masszázsra.
2: Sok esetben ajánlott a gyógymasszázs, de biztos vannak olyan esetek, amikor viszont nem menjünk masszázsra. Például nekem többször felmerült az a gondolat, hogyha mondjuk izomlázam van, akkor nem tudom megkülönböztetni a fájdalmat, hogy ez most mi miatt fáj, az izomláz miatt, vagy úgy amúgy. Ilyenkor például ajánlatos egy gyógymasszőrhöz menni.
3: Az attól függ, hogy mitől lett izomláz. Egyébként, hogyha egy kiadós sportolás után mész el masszázsra, akkor egyébként sokkal hamarabb le fog menni az izomláz, és sokkal hasznosabb lesz.
2: De alapesetben ezen kívül, most akkor megtudtuk, hogy ilyenkor akkor előszeretettel mehetünk, és még jót is tesz. Van olyan alkalom, amikor viszont nem menjünk, mert árthat.
3: Abszolút, és ez kevésbé ismert egyébként, hogy mikor nem érdemes menni. Elsősorban láz. Láz esetén semmilyenképpen. Fertőző betegségek, akut gyulladások. Ilyenkor egyébként nagyon fontos az is, hogy bármilyen gyulladás csökkentő antibiotikum szedése közben sem szabad. Mert olyan mellékhatásokat tudunk okozni masszázs során, amiért ugye a kezelő, mint én, nem fogok tudni felelősséget vállalni, mert hogy olyan fajta mellékhatás, hányás, hasmenés, belázasodás, tehát hogy erre nagyon figyelni kell.
2: Akkor ezt is megtudtuk, hogy mikor nem menjünk gyógymasszázsra, viszont sok helyen hallottam már a kismamáknak szóló gyógymasszázsról, úgyhogy ezzel folytatjuk majd nem sokára a beszélgetést. A vendégem szemük Alexandra gyógymasszőr itt az Élet Stílus magazinban.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Miki a György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a kellemes őszi idő, feljelentést tesz a kormány az autópálya koncessziók miatt. Elkezdődtek a kulturális örökség napjainak rendezvényei.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Korábban felborult egy kamion az M0-ás keleti szektorán Csömörnél. Az M5-ös felé a 61-es kilométernél most egy sávon megindult a forgalom. Új terelést építettek ki az M7-esen Martonvásárnál. Budapest felé a 28-as és a 25-ös kilométer között csak a leálló sávon lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Felmondja a kormány a korábbi kabinet által 2022-ben kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, Európa legnagyobb koncessziós szerződését 35 évre, több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a hazai autópályák mintegy kétharmadát adták üzemeltetésbe a Mészáros-Lőrinc és Szíj László körébe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT-nek, de a kormány célja az, hogy a magyar közút legyen az üzemeltető.
3: Álláspontunk szerint ez a szerződés jogszerűtlen és túlárazott is, éppen ezért megkívánjuk szüntetni. Nem gondoljuk úgy, hogy 2057-ig Mészáros-Lőrinc és Szíj László koncesszorának tovább kellene működtetnie a magyar autópályákat. Nyilván látjuk a problémát, hogy ez azért egy érzékeny kérdés, akár az M1-esen folyó beruházás miatt is, akár az üzemeltetés képességét is adták nekik a korábbi kormány képviselői. Tehát nyilvánvalóan ez egy nehéz folyamat lesz, akármilyen nehéz is bele kell vágni, mert ez így, ahogy eddig volt, nem maradhat.
2: Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjúban. Kapitány István ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy az Európai Unió döntése értelmében jövő év októberétől nem lehet orosz gázt importálni. A tárcavezető hangsúlyozta, hazánk több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő.
4: Magyarországon a tárolói feltöltések nagyon jól állnak, tehát gyakorlatilag itt fel vagyunk készülve a térre, a téli fogyasztásnak több mint 70%-a be van tárolva, szinte minden szomszédos országgal vannak interkonnektorok, tehát a gázellátás az folyamatosan biztosított.
2: A miniszter a Telexnek arról is beszélt, hogy az év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e az új reaktorokra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. A megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Magyarország az előző támogatási ciklus csak nem 78 milliárd forintos keretéhez azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. Az alacsony bérek és a szakember hiány miatt demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épület előtt. A szakma képviselői azt követelték, hogy a kormány váltsa be a választási kampány idején tett ígéretét, amely szerint azonnali 25%-os béremelést kapnak. Hangsúlyozták, ennek megvalósítását pedig nem két lépésben szeretnék, ahogy azt a miniszterelnök legutóbb jelezte. Minél előbb rendezzék a közszférában dolgozók bérét, annak szintje érje el a nemzetgazdaság átlagot, az emelés pedig legyen infláció követő, mondta Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke.
5: Olyan emberekről van itt szó, akik kiállnak magukért, kiállnak az ügyfeleikért, akik szeretnék azt, hogy a munkájuk tisztességesen legyen megfizetve, és ezért észérveket is tudunk mondani, ajánlatot is tettünk már a kormánynak. Megtehetik, hogy megemeljék a béreket, felhatalmazásuk is van rá, hát tegyék meg!
2: Magyar Péter kormányfő személyesen vette át a szociális ágazatban dolgozók petícióját és a szakszervezet bértábla javaslatát. Türelmet kért tőlük hozzátéve, a kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre egy vagy két lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón elmondta, az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat.
6: Eljutottunk oda, hogyha valaki végignézi az országos szakszövetségek vagy a legnagyobb egyesületek vezetését, szinte magától értetődő természetességgel találhatott fideszes politikusokat az elnök székben vagy az elnökségben. A tervezett két új jogszabály olyan változtatásokat vezet be, mint személyi összeférhetetlenség, valamint egy külön 4 éves sportvezetői kizárást abban az esetben, hogyha súlyos támogatási szabálytalanság került az adott egyesületnél vagy szövetségnél megállapításra.
2: Az új összeférhetetlenségi szabályok több ismert politikust is közvetlenül érintenek. Magyar Péter közlése szerint vonatkoznak Szijjártó Péterre, a Budapest Honvéd elnökére, Kubatov Gáborra, a Ferencváros elnökére, valamint Dajcs Tamásra, az MTK elnökére is. Kubatov Gábor közösségi oldalán azt írta, idézem, a mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól, holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni. Dajcs Tamás pedig úgy reagált, az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: 10 doktorrá avatta Krasznahorkai László Nobel-díjas írót, egykor intézménye az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Az író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az egyetem által adható legnagyobb elismerést. Darázs Lénárd, az ELTE rektora hangsúlyozta, a díszdoktori címmel azt szeretnék kifejezni, hogy Krasznahorkai László munkássága és Nobel-díja az intézménynek is nagy büszkeség.
7: Ez a fajta kulturális örökség, ez a fajta világirodalmi klasszis, amit ő képvisel, ezzel egy kicsit láthatóbbá is válik Magyarországon, láthatóbbá is egyetemen, és szeretnénk ezt a szellemi kulturális örökséget úgy is elismerni, hogy a magunkénak valljuk.
2: A hétvégén ismét megnyílnak az országos kulturális örökségének különleges, az ország kulturális örökségének különleges helyszínei, kastélyok, templomok, tájházak és múzeumok várják ingyenesen az érdeklődőket. A kulturális örökség napjai hivatalos megnyitóját a Veszprémi megyei Pápa Teszéren tartották. A településen működött egykor a legtöbb 25 vízimalom az országban. Ezek közül mostanra 4-et felújítottak, ezeket most meg is lehet nézni. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár arról beszélt, hogy kulturális örökségünk megérdemli a méltó szakmai hátteret, ezért újra létrehozzák az örökségvédelmi hivatalt, valamint új örökségvédelmi törvényt is alkotnak.
8: Egy nemzet a kultúrájában él, és az örökségében emlékezik. Ezen a hétvégén pedig az emlékezett tárgyai előttünk a kapuig, amikor az örökség ügyen újra a szakma kezébe kerül. Újra létrehozzuk az örökségvédelmi hivatal, egységes szakmai gyakorlattal és valódi döntési jogra, és hogy megalkotjuk az új közgyűjteményi és az örökségvédelmi törvényt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Többnyire mindenütt derült az ég, a Tiszántúlon és északkeleten kötfoltok nehezítik a közlekedést. Ma is országszerte sok napsütésre számíthatunk délelőtt, azonban a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Arrafelé elszórtan esőzápor kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Délután 24-29 fok lehet, majd késő este 16-22 fok várható.
0: Petőfi Rádió. Sport.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A labdarúgó MB1 8. fordulójának nyitó mérkőzésén a Puskás Akadémia 3-1-re verte hazai pályán a Kispest Honvédot. Így első helyen vonul a válogatott szünetre. A Nemzeti Sport információi szerint Varga Barnabás biztosan kihagyja a magyar válogatott szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája találkozóit. A játékos a Panszárájgosz elleni görög kupa mérkőzésen szenvedett combsérülést. A pontos vizsgálati eredményekről szombaton értesül a játékos és klubja. Legrosszabb esetben a teljes őszi időszakban nélkülöznie kell őt Marco Rossi szövetségi kapitánynak is. A férfi kézilabda NB1-ben egy rendkívül szoros mérkőzésen végül 24-24-es döntetlent játszott a Tatabánya az Eto otthonában. A Veszprém simán 42-26-ra nyert idegenben a Ferencváros ellen, míg a Pler 27-27-es döntetlent játszott a NEKA csapatával. A nőknél Eszterházi SC-nek a 26-30. A Bajnokok Ligája győztes Albek Anna sérülés miatt nem csatlakozik az Eurókupa jövő hétvégi 4-es döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott keretéhez, és lemaradhat az évvégi Európa-bajnokságról is. A játékos sarokcsontját csütörtökön műtötték, és körülbelül 3 hónapos kihagyás vár rá. Az osztrák bázisú jégkorongligában a házigazda Ferencváros 5-3-ra kikapott a Ljubljanától, míg a Hitrafehérvár AB19 hosszabbításban 4-3-ra verte a Lincet. A DVTK Jegesmedvék csapata 5-1-re győzött a FEHA 19 otthonában a jégkorong Erste Liga 2026-27-es idényének nyitó találkozóján. A háromszéki ágyúsok csak hosszabbítás után tudtak győzni 4-3-ra idegenben a Brassó ellen, és nyert az Újpest is hazai pályán 4-1-re verte a Gyergyó. Míg Deac Csíkszereda 4-2. Marozsán Fábián 6-4-6-4-re legyőzte Louis van Herket a Tanész Davis kupa nyitó mérkőzésén. A nap másik találkozóján Piros Zsombor simán 6-4-6-0-ra verte Alex Knaffot, így a magyar válogatott 2-0-ra vezet Luxemburgban. Ezek voltak a sporthírek.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
2: Korcsog Laura és vendégem Szemők Alexandra gyógymasszőr, és természetesen a gyógymasszázsról beszélgetünk, bár nagyon sok mindent átbeszéltünk. Kinek ajánlatos, mikor ajánlatos, mi a különbség a relaxációs masszázs és a gyógymasszázs között. Most viszont arra térünk rá, hogy sok helyen hallottam mostanában a kismama gyógymasszázsról, és hát itt elképzelem magam előtt a helyzetet, és nem tudom, hogy hogy lehetséges az, hogy kismamáknak gyógymasszázs, például a hátukon. Mesélj nekem egy kicsit erről.
3: Nagyon egyszerű a történet, nem fektetjük fel az ágyra őket, hanem vagy ülőhelyzetben fogjuk elhelyezni a kismamákat, vagy egyébként félig ülő helyzetben, akár a kezelő ágyon is. Ez az ágytól is függ egyébként, hogy milyen.
2: Náluk mikre kell figyelni? Van-e valami olyan fontos dolog?
3: Igen, második trimeszterben kezelünk csak. Tehát az első és a harmadik trimeszterben nem.
2: Uh-huh. Csak a második, és onnantól nem is?
3: Egyébként talán a harmadikban is, de ott szigorúan csak úgy, hogy folyamatos orvosi papírja van a kismamának arról, hogy minden rendben, és ott igazából ott már csak a harmadik trimeszterben nagyon érdemes odafigyelni, hogy fél órás legyen.
2: Amikor megérkeztél hozzám ide a stúdióba, akkor láttad rajtam, hogy kicsit merev a nyakam. Első kérdésed az az volt, hogy elaludtam-e, a második kérdésed pedig az volt, hogy szedek-e magnéziumot. Na hát az első kérdésre azt válaszoltam, hogy nem tudom, hogy elaludtam-e, az a probléma. A másodikra meg azt válaszoltam, hogy nem szedek magnéziumot jelenleg. Miért lenne az fontos, hogy szedjek?
3: A magnézium azért nagyon fontos egyébként mindenki számára, kortól nemtől függetlenül, hogy nagyon sok hatással van az idegrendszerre, és ezáltal az izomrostokra is. Ezért szoktuk azt javasolni, hogy lefekvés előtt egy ilyen fél óra órával nyugalmi állapotban érdemes bevenni, és egyébként egy minimálisan azért az alvást is tudja növelni, illetve minőségibbé tenni.
2: Mindegy, hogy milyen formában fogyasztjuk? Tehát kapszula, vagy por, vagy bármi?
3: Nem teljesen. Hogyha esti fogyasztásról beszélünk, akkor ott inkább kapszulát szoktunk javasolni, és a magnézium fajták közül a magnézium bizgicinát az, ami a legjobban felszívódó ebben az esetben.
2: És hogyha én tegyük fel, szedek magnéziumot, és mégis sikerült valahogy elaludnom a nyakam, vagy valamiért fáj, de borzasztóan, és mivel folyamatosan dolgozik az ember, és nincs úgy ideje, hogy akkor most gyorsan elmenjen egy gyógymasszőrhöz, mit tud saját magának segíteni, hogyan tudja azt kimasszírozni, vagy hallottam olyanról is, hogy teniszlabda a falnál egy kicsit kimasszírozgatni. Na, adj nekünk egy kis tanácsot, kérlek, vagy hát most jelen pillanatban nekem.
3: Nagyon jó egyébként az ötlet, viszont amire felhívom a te figyelmedet és a hallgatók figyelmét is, nagyon jó ez a teniszlabda, illetve masszázslabda is, viszont arra figyelni kell, hogyha nagyon feszes és nagyon korlátozott egyébként a mozgásterjedelem, akkor nem biztos, hogy kellene rámenni, mert hogy hatás ellen hatás, és még jobban be fogja durrantani az izomzatot.
2: Ó, akkor mit tehetek?
3: Hát első körben fel kell keresni egy gyógymasszert másnapra.
2: Tehát például arra van időm, hogy elugorjak egy szaunába, az segíthet a helyzeten?
3: Egyébként igen, viszont nem lesz hosszú távú a hatás. Uh-huh. Tehát, hogy tűzoltásként abszolút, illetve még a szauna mellett a melegvizes fürdőt tudom javasolni. Ez is egy ilyen kisebb tűzoltás.
2: Köszönöm, megfogadom a javaslataidat. Mi az, amit még javasolnál, mondjuk egy dolog a hallgatóknak és nekem, így a beszélgetésünk zárásaként a gyógymasszázzsal kapcsolatban?
3: Neked és a kedves hallgatóknak is azt tudom javasolni, hogy keresétek meg azt az egy kezelőt, aki számotokra megfelelő minden szempontból, és akkor rendszeresen lehet járni, és tud segíteni.
2: Igen, érdekes, hogy ezt kiemelted, mert van, akinek jó az egyik gyógymasszőr, van, akinek pedig nem, hiába volt a másiknak jó, mert ízlések és pofonok, hátak, karok, lábak, úgyhogy mindenkinek más. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, és köszönöm a sok jó tanácsot.
3: Nagyon köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam.
2: Szemők Alexandra gyógymasszőr volt a vendégem ma reggel az Élet Stílus magazinban.
1: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Mikia György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Kellemes őszidő lesz a hétvégén, félpályán megindult a forgalom az M0-áson. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Korábban felborult egy kamion az M0-ás keleti szektorán Csömörnél, az M5-ös felé a 61-es kilométernél most egy sávon megindult a forgalom. Új terelést építettek ki az M7-esen Martonvásárnál, Budapest felé a 28-as és a 25-ös kilométer között csak a leálló sávon lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által megkötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A kormány célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncesziós infrastruktúra fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős, 20-25%-os bérfejlesztés elmarad a munkavállalók igényeitől, és egy összegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Ide az a több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat ma és holnap a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma is országszerte sok napsütésre számíthatunk délelőtt, azonban a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. A szél mérsékelt marad. Délután 24-29 fok lehet, majd késő este 16-22 fok várható.
1: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
3: Petőfi Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Én nagyon szeretem.
1: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
6: Egyszer volt, és tényleg élt, egy kicsi zöld sziget.

0: A bájos Mérien és az illem tudó Herold.
1: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
2: Marie-Louise Ver, mese a kőről, aki mindig elégedett volt. Volt odafent a hegyen, félig belemélyedve a földbe egy nagy kő. Ez a kő mindig elégedett volt. Mióta lehetett már ott, maga sem tudta. Reggel harmadtól frissen ébredt, délben a nap megforrósította, és este, mielőtt elaludt, rózsaszínű és lila árnyalatokba öltözött. Naphosszat a tájat nézte, és nem unatkozott, hiszen ott voltak a szomszédhegyek, melyek nagy köpenyekbe burkolt óriásokra hasonlítottak, akik azért gyűltek össze, hogy meséket mondjanak el egymásnak. Azután ott voltak a völgyek mélyedéseiben a házak kis csomócskái, fehérek, mint a tojások a fészekben, és a templom, akár egy kövér tyúk úgy feküdt a közepükben. És ott volt még egészen távol, lent a síkságon ez a nagy, ragyogó kígyó is, a folyó. Kövünk sok mindent látott a saját hegyén is, a legelőket, a csordák jövés menését. Nyomukban csengettyű szószált, majd lejjebb az erdőt, a sötét fenyőket. Ha a szél meghajlította az ágaikat, olyan mozgással és zajjal elevenedtek meg, mint a tenger. Körülötte hollók keringtek kiáltozva, és bogarak zizegtek a száraz fűben. Az eső és a napfény úgy vonult át kövünkön, hogy a békéjét nem zavarta. Márpedig a hegy rossz szelleme nem szerette a boldog embereket, sem a nyugodt tárgyakat. Azt mondta a kőnek. Örülsz, hogy itt lehetsz? Igen, felelte a kő. Jól meg vagyok itt. Úgy, örülsz? No, majd én kiköltöztetlek innen, és elgurítalak messzire. Micsoda szerencse, mormolta a kő. Utazni fogok. Szörnyűséges földomlás keletkezett. A kő levált és elszabadult. Lejtőről lejtőre bukott, majd begurult egy mély szakadékba. Milyen finom hűvösség van itt, mondta, amint leérkezett. Ez a vizek birodalma volt. Mohaszálak és fodorkák alatt megbújva kis források csörgedeztek a szikrák között. Oda hallatszott tompa moraja egy vízesésnek, melyet a fák és bokrok elrejtettek a szem elől. A szakadék legmélyén pedig egy hegyi patak játszott bakugrást a sziklákon. Kövünk egy hegyi patak medrébe esett. Amikor az esés szédületéből magához tért, érdeklődve figyelte környezete életét. Fehér hasú, fekete pöttyös hátú pisztrángok siklottak körülötte, bújócskát játszva. Apró rákok másztak feléje, visszafelé járva, és ő alatta rejtőztek el. Mindez roppant mulatságos volt. Még mindig olyan elégedett vagy? Kérdezte fütyörészve a rossz szellem. Igen, felelte. A szellem erre dühösen kiáltotta. Majd megmutatom én neked. Elvitetlek egészen a tengerig. Micsoda szerencse, gondolta a kő. Még sosem láttam a tengert. És a hegyi patak megdagadt, zúgott, félelmetessé vált.

0: sziklahalom közepébe. Egész nap követte a hullámok mozgását, melyek a szirtekhez csapkodták. Ekkor összetört, szétmorzsolódott és kis kavicsokként a partra hullott. Milyen kellemes itt, gondolta magában, míg a fürdőzőket nézte. Gyerekek körében élt, akik parányi ásóikkal kivágyták a homokot, vagy süteményeket készítettek. Addig taposódott, míg nem lágy, aranysárga homokká lett, mely vízként folyt alá az ujjak között. Érzem, hogy könnyűvé válok, oly könnyűvé, mondta még mindig örömmel. A rossz szellem végül is megfeledkezett róla. Visszatért a hegyekbe, hogy más élőlényeket és más tárgyakat gyötörjön. A kő pedig boldog időket ért meg. A gyerekek nagyon szerették napszínű homokját. Azután egy este, mikor már nem volt több, mint egy csipetnyi aranyló por, könnyű szél járt arra, végig simítva a virágzó orgonabokrokon, magával vitte őt egy illatos fuvallatban. Így tűnt el a kő, aki mindig elégedett volt.
1: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok gyerekek, én Varga Lilla vagyok, és jelentkeztem a legmesésebb mesélő pályázatra, amin külön díjas lettem a Szomorú Tejberis című mesével. A 365 napra 365 mese című könyvből való ez a mese, és ezt fogom most nektek elolvasni. Volt egyszer egy szép, tiszta kamra. A földje fehér kőkockákkal volt kirakva. A polcokon sok mindenféle finom ennivaló lakott, és egyik sarokban ott gubbaszkodott magányosan és bánatosan egy tányér tejberizs, amelyet Misi és Juci délben sehogy sem akartak megenni. Természetesen nem tudhatták, hogy ezzel mennyire megbántották szegény tejberist.
3: Engem senki sem szeret,
2: kesergett lemondóan. A kis rúd szalámi, amelyik a szögön lógott, leereszkedően mondta: bezzeg, engem szeret mindenki, csak figyeld meg, hogy örülnek a gyerekek, amikor a gazdaszony elővesz. A sonka nem szólt egy szót sem, nagyon gőgös volt, amióta nemrégiben vendégek voltak, és pompásan feldíszített ezüstálcára rakták mindenféle finom falat közé. Én vagyok a kedvenc, mondta a narancs, és büszkén felhúzta az orrát. A mézes üveg komolyan megharagudott. Láttad, hogy ragyog a gyerekek szeme, ha csak a nevemet hallják? Kérdezte a tortától. De a torta nem szólt egy szót sem. A szakácsné kicsit odaégette, a tésztája keményebbre is sikerült a kelleténél, és ezért ez egyszer nem mert hencegni. A szegény tejberizs is hallgatott. Tudta, hogy ő a legközönségesebb étel a világon, és a kisfiúk és kislányok elfintorítják az orrukat, amikor oda teszik elébük, és azt mondják: áj, már megint ez az utálatos tejberizs. Miféle vita ez már megint? Kérdezte a barack lekvár, és lekandikált a polc széléről. A barack lekvár kíváncsi természetű volt, és mindenbe beleütötte az orrát. Miért hallgatsz mindenre? Kérdezte a tejberist, aki pontosan a barack lekvár alatt lakott az alsó polcon.
3: Mit mondjak?
2: Kérdezte a tejberis bánatosan.
3: Engem senki sem szeret.
2: A barack lekvár most már komolyan méregbe jött. Rosszul teszed, ha így beszélsz, és eltűröd, hogy ez a gőgös szalámi, meg ez a buta mézit össze-vissza hencegnek. Tudod, ha mi ketten összetartanánk, akkor biztosra veszem, hogy a gyerekek rajonganának értünk.
3: De te olyan magasan fenn vagy, én meg idelen vagyok,
2: mondta a tejberis bánatosan, és sírva fakadt. Kis szél fújt be az ablakon, és belekapott a lekváros üveg fehér papírbóbitájába. És akkor megtörtént a csoda. Hogyan? Senki sem tudná megmondani. A lekváros üveg leesett a polcról, nagy csörrenéssel összetört a kövön, és a barack lekvár egyszerre csak ott volt a szegény, bánatos tejberis tetején. Jóformán ki sem látszott alóla. Amikor anyu jött, és szalámit meg tortát akart vinni a gyerekeknek vacsorára, ijetten kiáltott fel.
3: Mi történt itt?
2: De a gyerekek utána szaladtak, észrevették a polc sarkában a tejberist, és elragadtatva kiáltották. Nini, lekváros rizs, jaj, de finom lehet! Nem ennétek inkább narancsot? Kérdezte anyu, és a narancsok már izgatottan tolakodtak is a papírzacskóban, de a gyerekek inkább a lekváros tejberist választották, mert ilyet még nem ettek. És vacsora után azt mondták, hogy soha életükben nem ettek még ilyen finomat.

0: Csipes meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, a kisöcsém most tanul járni, és anyukám mindig ott van mellette. Fogja a kezét, figyeli minden lépését, és rögtön odaszalad, ha egy kicsit megbillen. Én is igyekszem vigyázni rá, a múltkor észrevettem, hogy az asztal felé fut, és gyorsan odaálltam, nehogy beverje a buksiját.
2: Ez nagyon kedves. Úgy vigyázol rá, mint a szemed fényére.
1: A szemem fényére? Ez mit jelent?
2: Azt jelenti, hogyha valaki nagyon fontos nekünk, akkor minden erőnkkel óvjuk, és vigyázunk rá. Ti is annyira szeretitek a kisöcsédet, hogy mindig figyeltek rá. Nehogy valami baja essen.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, Petra vagyok. Azt tudtátok, hogy Boribonnak is van kedvence? Bizonyám, méghozzá egy cicája. De a többit hamarosan megtudjátok. Marék Veronika, Boribon cicája. Hova indulsz, Anni Panni? Elszaladok a piacra cseresznyéért. Én is jövök veled! Futott utána Boribon. Ne, ne! Maradj csak itthon, sietek haza! De jaj, Boribon nem figyelt, és bum, zrr, csicsat, az autós polc felborult. A cica ilyettében kiugrott az ablakon. Boribon kiszaladt utána a kertbe. Körülnézett, de sehol nem látta. Se fenn, se len, sem elől, sem hátul. Boribon megijedt. Szerencsére megérkezett Anni Panni. Gyere gyorsan, segíts, eltűnt a cicánk. Ne aggódj, Boribon, mindjárt megkeressük. Átkutatták a kertet. Mindenhová bekukucskáltak. Mindent felforgattak, de hiába. Anni Panni egyszer csak elnevette magát. Aj, de buták vagyunk. Kiabálj és hívd ide. Boribon felállt a kis székre, és nagyot kiáltott. Cica! Cica, gyere ide hozzám! De a kiabálásra sok-sok ismeretlen cica jött elő. Miért hívtál minket? Én csak a mi cicánkat keresem. Akkor miért nem a nevén szólítod? Mert nincs is neve, válaszolt Boribon. A cicák elcsodálkoztak. Neve mindenkinek van. Nézd csak, én vagyok Bozont. Ő körmös, ő kormos, és ott fekszik Gombóc a gyerekeivel. Már nekik is van nevük. Pihe, Pici és Poci. A cicák szétszélettek. Boribon meg visszament Anni Pannival a házba. Itt a kék egér, a csíkos labda, a lila párna és a zöld tányér. Csak a cica nincs sehol, buslakodott Boribon. Hapci hallatszott hirtelen. Boribon és Anni Panni kiszaladtak a kertbe. Ha? Ez a cica hangja? Hol lehet? Erre? Arra? Talán felmászott a nagy diófára. Fussunk! Kiáltott Boribon. Felmegyek érte! És Boribon már kapaszkodott is felfelé a fatörzsön. Fenn a lombok között megpillantotta a cicát. Egy vékony ág végén billegett. Gyere szépen ide, de vigyázz! A cica alatt hirtelen meghajlott az ág, és már le is pottyant. Szerencsére puhára esett. Jó, hogy megvagy, cica, örvendezett Anni Panni. Nagyon hiányoztál. Kéne neked egy név, hogy máskor könnyebben megtaláljunk, mondta Boribon. És mi lesz a nevem? Kérdezte a cica. Én már tudom, nevetett Boribon. Át is hívom a szomszéd cicákat. Bozont, Kormi, Körmi, Gombóc, Pihe, Pici és Poci, gyertek át hozzánk ünnepelni. Mindenki eljött. És akkor Boribon kimondta a cica nevét. Hapci! Tetszett a cicáknak az új név. Ízlett a finom tej. Jót mulattak a kertben. Másnap játék közben Boribon hatalmasat tüsszentett. Hapci! A cica abban a percben megjelent. Hívtál? Boribon nagyot nevetett. Nem, nem, bocsánat. Csak tüsszentettem.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: pizza jön.
1: Lép be velünk a Mesék Birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
2: Itt a Petőfi Rádióban.
3: Szerusztok, kedves gyerekek! Én Wolf Nagy Tünde vagyok. Ma én olvasok nektek mesét. Mégpedig arról, hogy hogyan barátkozott össze a kis cica és a kis kacsa. Ezt a mesét Bartóc Ilona írta. A sötét erdő szélén állt egy egészen apró házikó. Az apró házikó előtt akkora kert, hogy beesteledne, mire körbejárná az a csöpp kiskacsa, amelyik kora reggel elindult világot látni. Ment a kiskacsa, ballagott csak úgy magában, mert nem volt egyetlen testvérkéje sem. Egy körtefalat totyogott éppen, amikor szembe jött vele egy magányos kis cica. Jó reggelt, kis cica! Köszönt udvariasan a kiskacsa. Egyedül vagy te is? Jó reggelt, kiskacsa, viccentett a cica. Egyedül vagyok, de ezen nincs mit csodálkozni. A világon nagyon sok a magányos kis cica, de olyat még senki se látott, hogy egy kiskacsa magányosan sétálgasson. A kiskacsák mindig seregestül totyognak, úgy tudom. Igaz, de én mégiscsak magányos kiskacsa vagyok. Mondd, kis cica, nem akarsz a barátom lenni? Szíves örömest, mondja a kis cica. Kettesben mégis jobban lehet játszani. Legyünk hát jó barátok. Jó, hápogott boldogan a kiskacsa. Először is menjünk úszni. Úszni? Hökkent meg a kis cica. Nem tudok én úszni, egy csöppet sem tudok. Nem nehéz, mesterség, biztatta a kiskacsa a kis cicát. Rádobod magad a vízre, egy-kettőt evezel a talpacskáddal, szárnyacskáddal, és már is úszol. A tollacskádról meg szépen lepereg a víz, csak hogy nekem nincs szárnyacskám. És nem széles a talpacskám, nézd, egészen más, mint a tiéd. És azt hiszem, tollacskám sincs. A kiskacsa alaposabban megnézte a kis cicát, és nagyon nekibúsult. Nem, valóban nincs egy csöpp szárnyacskád, egy csöpp tollacskád sem. Játsszuk inkább azt, hogy fára mászunk, ajánlotta a cica. Kiereszted a karmocskáid, belevágod a fatörzsébe, és kapaszkodsz. Csak hogy nekem nincsenek karmocskáim, búsult a kiskacsa. Nem úszhatunk együtt, nem mászhatunk a körtefára. Azt hiszem, nem is leszünk jó barátok. Magányos kiskacsa maradok én mindörökre, te meg magányos cica. Ebben a pillanatban észrevették, hogy feléjük rohan egy fekete kiskutya. Jaj, félek, nyávogott a kis cica. Jaj, félek, hápogott a kiskacsa. Jaj, de félünk, mondták mind a ketten, és félelmükben szorosan összebújtak. A fekete szőrű puli meg elvágtatott mellettük, esze ágában sem volt bántani őket. A puli eltűnt, a kiskacsa meg a kis cica egymásra bámult, aztán így hápogott a kiskacsa. Én ugyan nem tudok veled fára mászni, te ugyan nem tudsz velem a tavon úszni, de itt a körtefa tövében olyan jól tudunk együtt félni. Én azt hiszem, mégiscsak jó barátok leszünk. Igen, ujjongott a cica. Nagyon jó, ha egy magamfajta magányos cica összebújhat a barátjával, amikor éppen fél. Magam is így gondoltam, mondta a kiskacsa, és az ugrándozó cica mellett totyogva folytatta világjáró útját a nagy-nagy kertben.
1: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
4: Most vissza a magyar zenékhez.

0: ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, akiről szerintem mindenki tudja, hogy senki sem táncol jobban, mint ő. Ő nem más, mint a méltán híres Csorba Lóci. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Na de mi a helyzet a mesével? Arra is igaz, hogy nem mesél senki jobban, mint te?
2: Hát, hogyha az elaltatás a cél, akkor te, mert általában nem alszik el a lánya, amire néz a mesével, én szoktam magamat elaltatni. Abban nagyon jó vagyok, tehát hogy szóval apa, de mi lesz a mese vége, és akkor úgy igyekszem befejezni. De hát igen, mostanában többet mesélek, mint táncolok, de nem, ez sem igaz, mert azért otthon is lehet táncolni. Itt azt hiszem most a kedvence a rúzsos néni, az a Ray, tehát most őt hallgatjuk. Bébé, vedd az első imázsát! Tudod, és akkor ezzel a kamu angollal végigmegy rajta, és akkor ugrálunk.
1: Na és a könyvek felett alszol el, vagy inkább fejből meséket mondasz?
2: Ezt nálunk úgy hívják, hogy most mesélj a száddal valamiért. Tehát a fejből mesélsz, a szájjal mesélés. Nem tudom, hogy ez hogy jött. De igen, hát úgy van, hogy lemegy 4-5 kötelező mese, az lehet a Boribontól kezdve a Bogyó és Babócán, vagy végtelen mennyiség köteten át, egészen nem tudom én, az Office mesék sorozatig, és jó Vadadi Adrien, Mikola Péter, tehát azért jók vannak, és hogyha még mindig nem aludt el, akkor kell mesélnem valamit a saját gyerekkoromból. Az szokott történni. Megkérdezi, hogy milyen volt a apa, amikor kicsi voltál?
1: És egy igazi riporter veszett el benne.
2: Nagyon tegnap megkérdezte, elkérte a telefonomat, mondtam, hogy jó, de csak akkor, hogyha csinálsz videót, mondta, hogy csinál videót, elindítottam neki, rám folytotta, apa, mi az, hogy körte? Ez volt a kérdése. Még nézve, a körte? Hát az egy gyümölcs, aminek ilyen alakja van, hogy köszönöm, elbúcsúzunk a nézőktől. Három és fél éves, nem hiszed el.
1: Ez kitől örökölte?
2: Hát szerintem a nagyapjától egyébként. Ez úgy, az én édesapám, ő újságíró volt, Vajdaságban a Magyar Szónak volt a főszerkesztője, és hát tényleg ez a riporteri attitűd azért abszolút sugárzik belőle a mai napig, és szerencsére a sógoromból is, aki szintén újságíró volt, szintén vajdasági, és ők is annyira szerettek velük beszélgetni, mert mindig jó kérdéseket tesznek fel, tudod, nem az van, hogy és amúgy mesélj valamit, mi van veletek, hanem mindig van valami érdeklődés, valami utána kérdezés. Jó dolog azért, ha van egy újságíró a háztartásban.
1: Fel kell kötnöm a nadrágomat, mert jó kérdéseket
2: eddig
1: jó, szoktál.
2: Eddig ötből ötteti.
1: Akkor még egy ilyen jó kérdés. Miért fontos a mese a gyerekek életében? Miért kell, hogy legyen egy kis rituálé?
2: Hát ennek van nyilván 1000 millió pszichológiai oka is, amit elolvasol a apa nevelés könyvekben, tudod, hogy váljunk jó apává, még hogyan tudunk jó a gyereket nevelni, de én mégis, amit a legjobban élvezek benne, ez a közösen töltött idő. És a másik, ami szerintem izgalmas, hogy látom rajta, hogy mit tudom, a kortársaihoz képest, akik mondjuk nem annyit olvasnak, vagy több inkább vizuálisan nevelik őket, hogy az én lányom nagyon gazdag a szókincse. Tehát amikor azt mondja, hogy apa, most elkezdett? Mondom, persze, hát bejöttünk. De alaposan? Mondom, alaposan, bizony kislányom. És akkor ezek a szavak szerintem annyira beívódnak. Nincs olyan szó, amit szinte nem ismered. Te nagyon ritkán kérdez meg valamit.
1: Akkor ti nagyon jól csináljátok a nevelését, és azt, hogy ilyen sokat olvastok neki. Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Csorba Lócival, itt a Csukás Meseórában.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Csorba Lócival, zenésszel, énekessel. Azt már átbeszéltük, hogy nem csak hogy jól táncolsz, hanem jól olvasol mesét is. A gyerkőceinek van egy 3,5 éves kislányod és egy éves kisfiad. Na de, mi a helyzet a zenékkel? Ugye te zenész vagy?
2: Hát ez igaz. Így adta a jó Isten.
1: Mennyire látod bennük ezt? Mennyire mozdulnak meg a zenére? Mennyire szeretik, hogyha énekelsz nekik?
2: A lányom, ő inkább szövegben erős, úgy értem, ő az átköltések mestere. A fiam, ő 1 éves, ő pedig a headbangelés mestere jelenleg, tehát mindenre rázza a fejét, amiben van egy gitár. Szóval én már féltem. Én már látom, hogy sajnos 17 évesen egy ilyen kezdődő bajuszú, hosszú, zsíros hosszú hajú fiú lesz. Sajnos ez elkerülhetetlen. Ebben a korszakban is az volt, ami még szoknyába is jártam, szóval én a lázadásnak a rossz oldalát választottam.
1: Kezdődő bajusszal.
2: Abszolút, és szemüvegben szerinted, na, tehát igen. Miért nem volt csajom szerinted? Na mindegy. És hogy pont ez volt, hogy azt látom a Brunóban is, hogy valószínűleg engem is, amikor 3 évesen felrakott apám a színpadra, és én ott elsírtam magam, és akkor valószínűleg egy jó pszichológus azért ezt egy ilyen ősélményként definiálná, hogy ezért állok fel újra és újra a színpadra azóta is, hogy ezt valahogy felülírjam. Én még nem raktam fel az 1 éves fiamat, de már vettem neki egy gitárt, amit kölcsönkértem most egy 14 évre, de amint ő akar rajta játszani, esküszöm, az övé lesz.
1: Hát akkor úgy veszem ki a szavaidból, hogy nem fogod ellenezni.
2: Nem, a bárhogy is alakul az életük, és hogyha nem is hivatásszerű zenészek lesznek, amit egyébként lehet, hogy egyáltalán nem bánnék, akkor mégis azt gondolom, hogy a zene az olyan dolgokat mozgat meg az agyadban, amit semmi más nem csinál. És dalokat írsz, hát az meg még egy szintre emeli. Lehet, hogy más embernek te okozod ezt. Lehet, hogy te vagy az élet filmzenéjének az egyik szerzője. Azért ez óriási dolog, nem? Szóval nagyon jó dolog zenélni, nagyon jó dolog zenét szerezni, és bármilyen szinten is marad meg, szerintem nem szabad kiadni az embernek az életéből.
1: De hogy a gyerekeknek valójában szerinted milyen zenékre van szükségük, ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. Vendégem Csorba Lóci zenész, énekes itt a Csukás Meseórában.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával, a mai vendégem pedig nem más, mint Csorba Lóci, zenész, énekes. Na hát, Lóci, most van az ideje annak, hogy eláruld nekem, hogy szerinted milyen zenékre van szüksége a gyerekeknek? Mi az, ami maradandó tud lenni számukra?
2: A Baby Sharkra, egyértelműen. Csak a Baby Shark egy ilyen 24 verziós, 18 órás.
1: Szeretnék egy sort kérni belőle.
2: Tü-tü-rü-tü-rü. Egyébként ez a lényeg. Nem, szerencsére erről mostanában elég sokat beszélgetünk, mert az egyik nagyon jó barátom, esküvői tanom és a Lottinak a keresztapja is, ő a Magyar Zeneházában dolgozik, mint ifjúsági programokat szervez, és mi a Lóci játszika is részt tudtunk venni egy ilyen programon, mert az a címe, hogy milyen zenék vannak. És akkor meg tudjuk mutatni például a Nem táncolsz jobban tén, regiben, rockiban, metalban, mindenfélében, és persze, hogy a metal győz általában, tehát, hogy az van, hogy valamiért azt szeretik a gyerekek, hogy érzelmek, és wow, és vacsek, utána persze a táncolás, a funkira, az meg a második, az abszolút látható. És én azt gondolom, igen, hogy nem gügyögbe kell lemenni, és xilofonon ping, pum, ping, cédul, tehát nem ezt kell csinálni a gyerekekkel, hanem bulit kell nekik csinálni, és szerintem, hogyha van benne egy kis ding, azzal csak jól járnak, mert ki tudják csatornázni azokat az érzelmeiket, amiket jól esik csatornázni.
1: Hűha, akkor a Süsüke világot lát dalai is ilyen gondolat mentén készültek?
2: A főcímdal az mindenféleképpen, hát ugye ez egy, hogyha úgy nézzük végül is, a Csukás ez egy ilyen retro skifit írt meg, abból, tehát hogy beülünk egy űrhajóba, elindulunk, és hogyha valaminek az a refrénje, hogy vár a világ, zeng a világ, akkor az nyilvánvalóan nem egy lassú keringő lesz, nem? Tehát akkor az, hogy vár a világ, ding, zeng a világ, és hát ott megyünk is, rohanunk is, a rakéta ugye a leggyorsabb jármű, tehát nyilvánvalóan baromi gyorsnak kell lennie, bizalommal telinek, várakozással telinek, és hogy most felfedezzük az egész világot, és felnövünk, gyakorlatilag erről szól a sztori. És az összes többi zene, amit pedig beleírtunk, az a, már mint megzenésítettünk, mert hát lényegében a Csukás, ő már megírta ezeket a daloknak szánt verseket, és akkor nekünk volt lehetőségünk megzenésíteni, azt meg öt fő kategóriára osztottuk, és attól függően, hogy éppen kicsit ilyen lejtmotívként mit kell beemelni, azt emeltük, és vannak ilyen jazzesebb arcok, vannak ilyen rockosabb arcok, meg vannak ilyen trombitásabb arcok. És szerintem ez egy olyan összképet ad, ami zeneileg egységes, már végül is mi adjuk, de mégis sokszínű, mert különböző stílusokban tudnak megszólalni a szereplők.
1: Egyébként a Süsüke világot lát című sorozat összes része már megtalálható a Csukás Mese Rádió Spotify oldalán, úgyhogy ha lemaradtál róla, akkor ott megtalálod az összes részt. Nagyon köszönöm, Lóci, hogy ma reggel a vendégem voltál, és beszélgethettünk egy kicsit.
2: Nagyon örülök, hogy itt tölthettem a reggelemet, ölelek mindenkit.
1: Csorba Lóci, zenész, énekes volt a vendégem ma reggel a Csukás Mese órában.

0: Magyarország termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Miki a György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Kellemes időnk lesz a hétvégén, új terelés miatt lassul az M7-es forgalma. Az ELTE díszdoktorává avatták Kraszna Horkai Lászlót.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Több jármű is vadatgázolt a 37-es úton Újharangot határában. A 18-as kilométernél a Miskolc felé vezető oldalt lezárták. Új terelést építettek ki az M7-esen Martonvásárnál. Budapest felé a 28-as és a 25-ös kilométer között csak a leállósávon lehet haladni. Aki bármi rendkívülit látta az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél 2 év hivatalban töltött idő után. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik 4 üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zala kerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Kraszna Horkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Ma is országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt azonban a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Délután 24-29 fok lehet, majd késő este 16-22 fok várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És már is elindítjuk a Hello Sándort, ezen a hétvégén kivételesen velem, Megyes Gáborral, Korcsog Laura helyett. De lesznek itt érdekességek, mozisjáték, és persze jó zenék is, úgyhogy tarts velem, ébredezzünk együtt itt szombaton. Elsőként a Supernemmel, ez a Hova megy ki?
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Jó reggelt, ébredj ma is a Petőfivel, ez már a Hello Sándor, és ahogy ígértem, játszunk ezen a hétvégén méghozzá premier előtti mozi jegyekért Brad Pitt legújabb a Vadon szíve című filmjére. A feladatod egyszerűnek tűnik, figyeld figyelmesen az óra zenéjét, és amint meghallod, villámgyorsan küld el az előadót és a dal címét SMS-ben a 0630303380-ra. Nagyon fontos, ha játszol, akkor mindenképpen tartsd kéznél a telefont, és légy elérhető, hogy vissza tudjalak hívni, mert ha nem veszed fel, akkor a szabályok értelmében automatikusan a következő leggyorsabb hallgató nyerheti a jegyeket. Játékra és hétvégére felindítjuk a legjobb dalokat, köztük az óra nyereményzenével, úgyhogy figyelj, most az Ég csapata jön, és a legújabb, mostanában Szebb az ég.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Brad Pitt legújabb filmjének premier előtti vetítésé lehetsz ott, ha elcsíped az óra zenéjét. Ebben az órában nagyon sokan így tettek, elcsípték, meg is írták nekem a helyes megfejtést, de hogy kitette ezt a leggyorsabban, azonnal kiderítem.
1: Halló!
0: Halló! Itt Megyesi Gábor a Petőfi Rádióból, ott pedig...
1: Szia, Kinga vagyok!
0: Szia, Kinga! Egy nagyon érdekes dolog miatt hívtalak, bár szerintem sejted, játszottál, és nagyon gyors voltál, úgyhogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi is volt az óra zenéje.
1: Belgától az Egyszer fent, egyszer lent.
0: Belga egyszer fent, egyszer lent. Már csak a Petőfi Rádió szlogenjét kérném.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Így van, gratulálok a nyereményed, egy páros jegy a Brad Pitt főszereplésével készült a Vadon szíve című film premier előtti vetítésére a UNP Duna film jóvoltából. Na, mit szólsz?
1: Nagyon-nagyon örülök neki, csak közben főzök, úgyhogy minden szanaszét, de figyeltem, teljesítettem, és megyünk.
0: Na, figyelj, sikerült akkor. Főzöl? Mit főzöl egyébként?
1: De nem túl izgalmas, az krumpli főzeléket.
0: Krumpli főzelék, jó az, jó tud az lenni. Valami desszert készül hozzá?
1: Nem, épp elég lesz a krumpli főzeléket is megfigyelni.
0: Oké, okay, jó van, jó főzőcskézést kívánok akkor neked, Kinga, ne tedd majd le a telefont, mindjárt egyeztetjük a részleteket. Szép délelőtt, délután neked, hello, hello. A következő órában is játszunk, most viszont játszom neked a Punani masszív dalát, ez a Vendéglátós.
2: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, ez te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az agy...

Telehold, Szabi Kézzel és Juhász Zolival, itt volt a füst a Petőfin, ahol minden magyar. Hát füst remélem nem lesz a konyhában, viszont ha rizs készül ma a szombati ebéd mellé, akkor érdemes egy pillanatra figyelni. Sokan ugyanis azt gondolják, hogy a maradék rizs a mikrózás vagy az újra melegítés során válik veszélyessé. Pedig az igazi kockázat már jóval korábban, a főzés után a konyha pulton elkezdődhet. A rizsben jelenlévő baktérium spórák ugyanis túlélik a főzést, és ha az étel órákig áll langyosan a lábasban, a kórokozók elszaporodnak, és olyan méreganyagokat termelnek, melyeket a későbbi melegítés sem tüntet el. A végeredmény pedig egy elég kellemetlen ételmérgezés lehet. A jó hír az, hogy a megoldás nagyon egyszerű. Főzés után ne hagyjuk nagy edényben magától kiülni a rizst, inkább terítsük el egy lapos tálban, és lehetőség szerint egy órán belül tegyük be a hűtőbe. Másnap alaposan, gőzölgően forróra melegítsük át, viszont mindig csak egyszer, és ne hagyatkozzunk a szaglásunkra, mert ha a kórokozók már elszaporodtak, a rizs illata nem feltétlenül árulja el nekünk a bajt. Vigyázzunk tehát a rizs tárolására. Akár a konyhai készülődéshez, a munkához, vagy éppen a szombati lazításhoz hallgatod a Petőfit, jönnek itt a dalok folyamatosan egymás után. A Carson Komával megyünk tovább, ez a Libikóka.

0: reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és a következő órában is hallhatod majd az óra zenét, ami egy páros premier előtti vetítésre szóló jegyet érhet Brad Pitt legújabb filmjére, a Vadon szívére. Tarts velem, és figyeljük együtt a zenéket. SMS számunk 06303030380, erre szükséged lesz. És a hangerő gombra is, mert mindjárt jön a 30Y-tól a Szeretni akart.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
4: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor

0: ezért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Mikia György. Ez a Petőfi Rádió.
1: Kellemes időnk lesz egész hétvégén, aszfaltozás miatt lassul az M0-ás és az M7-es forgalma. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Aszfaltoznak az M0-ás déli szektorában az M51-es után a 21-es kilométernél az egész nap tartó munka során a három sávból a külsőt lezárták. Az M1-es felé a forgalmat a két belső sávba terelik. Dolgoznak az M7-esen is Martonvásár és Tárnok között. Budapest felé a 28-as és a 25-ös kilométer között a leálló sávra terelik a forgalmat. Lassabb haladásra, kisebb torlódásra lehet számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenet a 0630-30-30-380 a számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta a közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. November végig megkapják az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Kárpáti Nyolcak néven új politikai és gazdasági kezdeményezés jött létre. A résztvevő országok célja egyebek mellett a logisztika fejlesztése, a határokon átnyúló együttműködés és a közösségek támogatása, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A tagállamok első csúcs találkozójukat Ukrajnában tartották. A házigazda mellett a Kárpáti Nyolcak tagja még Románia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Csehország, Ausztria és Szerbia. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg három csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Ma is országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt azonban a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan esőzápor kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Délután 24-29 fok lehet, majd késő este 16-22 fok várható.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szombat 9 óra után is szerintem még reggelnek, sőt kora reggelnek számít, ha már csak lámlógatást tervezel, azért, ha már munkában vagy, azért vagy, ha éppen vezet, azért hallgasd a Petőfit, ma is kísérnek a jobbnál jobb zenék. Ja, és mozis játékunk is lesz közben. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, itt a 30Y.
2: Egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: küld elsőként a dal előadóját és címét.
1: 0630 30 30 380.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Telefonhívás, itt volt a semmi, és van itt valami, méghozzá egy játék. Ma a Vadon szíve című látványos és feszült film premier előtti vetítésére nyerhetsz páros belépőt. A sztori szerint egy brutális repülőgép szerencsétlenség után James Belmont, kommandós tiszt, akit Brad Pitt alakít, és hűséges harci kutyája Odin az alaszkai vadon mélyen rekednek. Együtt kell felvenniük a küzdelmet a kíméletlen elemekkel a túlélésért. Ez az utolsó műszak és a harag rendezője David Ayer legújabb kalandthrillere, ami az ember és a négylábú társ közötti szétszakíthatatlan köteléket igyekszik bemutatni az életük legnagyobb csatájában. Nyerj páros jegyeket a Petőfivel! Hozzáteszem, hogy ebben az órában már megszólalt az a bizonyos dal, nem is olyan régen, nem sokára hívom a leggyorsabbat. De most jön March és a váratlan nyár.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ebben a körben is megszólalt az óra zenéje, de hogy ki volt a leggyorsabb hallgató, most kiderítem.
1: Lengyel,
0: szia, itt Megyes Gábor a Petőfi Rádióból. Tímea, jól hallottam?
1: Szia, Lengyel Kinga vagyok.
0: Ja, Kinga, hát majdnem sikerült. Hát kedves Kinga, nagyon gyors voltál, áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi volt az óra zenéje.
1: A Diaz Mentától a Nélküled.
0: Diaz Ment a Nélküled, eddig tökéletes, már csak a Petőfi Rádió szlogenjét kérném tőled.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: És ott van, igen, a nyereményed egy páros jegy a Brad Pitt főszereplésével készült a Vadon szíve című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Gratulálok!
1: Nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm a nyereményt.
0: Kivel mész majd? Már így gondolatban ezt lerendezted?
1: Hát nem is számítottam rá, hogy nyerni fogok, de a párommal mennék.
0: A pároddal. Romantikus mozizás. Kedd este. Ugye ráértek kedden?
1: Meg fogjuk oldani, biztos, hogy ráérünk.
0: Jól van, nagyon jó mozizás nektek. Brad Pitt új filmje tehát premier előtt. Jó kis program ez. Köszi szépen Kinga a játékot. Legyen nagyon szép
1: napot. Nagyon szépen köszönöm. Petőfi Rádió minden magyar.
0: Van ott még, ahonnan ez jött. Figyeld az óra zenéjét, mert te is ott lehetsz premier előtt Brad Pitt legújabb filmjén. Most pedig egy újabb hazai dal jön a szombat délelőttödbe. A Szajanoé féle Driftwood szól. Drift.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar szétszaggatott, mint nagymamám a Nokia-t. Többek között ilyen és ehhez hasonló reakciók érkeztek a következő zenére, ugyanis újra egyesítette erőit a hazai zenei élet két meghatározó alakja. Berobbant Beton Hoffi és 100 Scenes, közös újdonsága a Hello Hello. A titokzatos maszk mögött alkotó producer 100 Scenes az elmúlt években a legkurrensebb előadókkal dolgozott együtt, Beton Hoffi pedig az Interregnum című albumával úgy jutott el a hazai slágerlisták élére és a 10 milliós lejátszásokig, hogy közben megőrizte az underground legtisztább erényeit. A két alkotó közös munkájának legújabb gyümölcse most szól itt a Petőfin, érkezik a Hello Hello!

0: Megyünk tovább a szombat délelőttünkben, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A következő órában is jövök még játékkal, az óra zenével, ami ugye egy páros mozi egyet érhet premier előtt Brad Pitt legújabb filmjére. Ha te is szeretnél ott lenni, akkor mindenképpen figyeld az óra zenéjét, és persze jegyezd fel SMS számunkat 0630303380. Most a legfrissebb hírekkel jövünk, aztán utána itt lesz az Amigot és a Hősöt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros

0: De azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Mikia György. Ez a Petőfi Rádió.
1: Kellemes időnk lesz egész hétvégén. Aszfaltozás miatt lassul több autópálya forgalma. Az ELTE dísz doktorává avatták Kraszna Horkai Lászlót.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Aszfaltoznak az M0-as déli szektorán, az M51-es után a 21-es kilométernél. Az egész nap tartó munka során a három sávból a külsőt lezárták, az M1-es felé a forgalmat a két belső sávba terelik. Munkálatok folynak az M1-esen is, Komárom, Kisbér és Nagyszent János bőncsomópont között Győr felé. A külső sávot lezárták, a forgalmat az átterelt belsőre irányították, ezért az egy sávra szűkülő szakaszon lassabb haladása és 2 kilométeres dugó óra kell készülni. Dolgoznak az M7-esen is, Martonvásár és Tárnok között, Budapest felé a 28-es és a 25-ös kilométer között a leállósávra terelik a forgalmat. Lassabb haladásra 2-3 kilométeres torlódásra lehet számítani, aki bármi rendkívülit lát az utakon. Írja meg üzenetben a 0630-3030-380 as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Állam kincstára támogatást 4 részletben folyósítja a járműüzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél 2 év hivatalban töltött idő után. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a névi pedig további hatásköröket kap. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Kraszna Horkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Ma is országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délelőtt azonban a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Arrafelé elszórtan esőszápor kialakulhat. A szél mérsékelt marad. Délután 24-29 fok lehet, majd késő este 16-22 fok várható.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenékkel turbozzuk fel a szombat délelőttödet. 10 óra után járunk, szeptember 19-ét írunk, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Üdv a fedélzeten, tarts velem, hozom mindjárt a konyha csapatát, de előbb az Amigot jön, ez már is a hősöd.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: Petőfi Rádió.
1: A szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar két éves szünet, belső megújulás és egy őszinte levetkőzése a kiégésnek. Megérkezett Böbe legújabb zenéje, a Kapjel, mellyel az énekes dalszerző egy novemberben érkező mélyen személyes konceptalbumot vezet fel. 10 év pörgés után Böbe először találkozott azzal a bénító alkotói válsággal, melyről a szakmában még mindig túl keveset beszélünk. Ám ahelyett, hogy feladta volna, teljesen újra húzalozta a mindennapjait. A Kapjel egy melankolikus, sötétebb tónusú house zene, ami azt az érzést próbálja körüljárni, amikor inkább belevetjük magunkat az éjszakába, és 1000 dolgot csinálunk, csak ne kelljen megállni és szembenézni a saját gondolatainkkal, problémáinkkal. Jön a dal, ami megmutatja, hogy a futás helyett hogyan találhatunk vissza önmagunkhoz. Itt van Böbe és a Kapjel a Petőfi.
1: Sziasztok, Böbe vagyok, és ez az új dalom, a Kapjel a Petőfi Rádióban.

Itt volt a Carbon Fools és a Closer a Petőfin, ahol minden magyar. Ne felejtsd, de ezen a hétvégén nem csak velem, de Kenész Kolos kollégámmal délután is nyerhetsz egy-egy páros belépőt premier előtt a Vadon szíve című mozifilmre. Úgyhogy folyamatosan érdemes figyelni az óra zenét, mert ebben a körben még nem szólalt meg. Ez azt jelenti, hogy még minden esélyed megvan arra, hogy ott légy Brad Pitt legújabb feszült alaszkai kalandfilmjén másodmagaddal. Maradj velem, tartsd közelben a telefont, és nyerj a Petőfivel. Most pedig hozom a Péterfi Borient Love Bandet a folytatásra. Ez a Téged

0: Többi rádió, ahol minden magyar, és már is hívom az óra leggyorsabb játékosát, aki elküldte nekem az óra zenének előadóját és a dal címét. Kiderül, hogy ő viheti-e el a premier előtti páros mozijegyeket.
1: Hello, szia!
0: Megyesi Gábor, Petőfi Rádió, ott pedig a vonal túlsó felén.
1: Péter vagyok, szia!
0: Péter, hello, hello! Nagyon gyors voltál, áruljuk is el a hallgatóknak, hogy mi volt az óra zenéje.
1: Flortól a Szembesáv.
0: Flort, Szembesáv eddig nagyon jó. Izgulsz egy picit?
1: Kicsit, igen, még nem.
0: Nyugalom eddig minden. Oké, a Petőfi Rádió szlogenjét kérném már csak tőled, Péter.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Így van. Szereted a kutyákat, az állatokat?
1: Igen.
0: És kedveled Brad Pittet?
1: Ó, hogyne.
0: Hát akkor a nyereményed egy páros jegy a Brad Pitt főszereplésével készült a Vadon szíve című film premier előtti vetítésére a UNP Duna film jóvoltából. Szabaddá tudod magatokat tenni jövő hét kedre, mert hogy akkor lesz majd a vetítés.
1: Igen, szabadságon vagyok pont, úgyhogy
0: hát akkor, szuper. Na, akkor meg is van egy jó kis mozis program. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszottál velünk. Adáson kívül egy tesztetjük majd a részleteket, jó? Meted le a telefont.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszi, hello, hello, szia.
1: Hello.
0: Még nálam is lesz két játék, aztán Kenész Kolos kollégámnál úgy szintén, szóval van még lehetőséget bőven nyerni mozis jegyeket. A folytatásban beízítjük a motorokat Jude Law-val. Ez már is a Vroom.

0: Rádió, ahol minden magyar. Én most búcsúzom, az elmúlt órákban Medgyessy Gábort hallhattad a mikrofonnál, a folytatásban indul a Befordultam a konyhára a Korcsok Laurával, én pedig majd 20 órától jövök vissza, és hangolódunk együtt a szombat estére. Legyen nagyon szép a napod, és ha teheted, akkor maradj a Petőfim.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
2: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Kellemes időnk lesz egész hétvégén, aszfaltozás miatt lassul több autópálya forgalma, életbe lépett a dízel támogatási rendelet.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Aszfaltoznak az M0-as déli szektorán, az M51-es után a 21-es kilométernél a külső sáv zárva, 2-3 kilométeres a torlódás. Munkálatok folynak az M1-esen is, ott a Komárom-Kisbér és a Nagyszent János bűncsomópont között, Győr felé a külső sáv zárva. Az egy sávra szűkülő szakaszon már 3 kilométeres a dugó. Dolgoznak az M7-esen is, Martonvásár és Tárnok között, Budapest felé a 28-as és a 25-ös kilométer között a leálló sávra terelnek, 2-3 kilométeres a sor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolajár emelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél 2 év hivatalban töltött idő után. Új országos zöld hatóság kezdi meg a működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIK pedig további hatásköröket kap. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Görög sajtóhírek szerint a Panathinaikos elleni kupameccsen combizom sérülést szenvedett Varga Barnabásra legalább 3 hetes kihagyás vár. Az AEK Athén támadójára így nem számíthat a soron következő Nemzetek Ligája mérkőzéseken. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. 83 éves korában elhunyt Sandro Mazzola, az Internazionale legendás labdarúgója. A kiváló csatár az 1960-as és 70-es esztendőkben erősítette a milánói csapatot, amelyben a teljes 17 éves profi pályafutását töltötte. A kékfeketékkel 4-szer nyerte meg az olasz bajnokságot, 2-szer pedig a bajnokcsapatok Európa kupáját. Összesen 158 gólt szerzett az Inter színeiben, az 1964-65-ös idényben gólkirály volt. Az olasz válogatottal 1968-ban Európa bajnok lett, az 1970-es világbajnokságon pedig döntőt játszhatott. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx vendéglátóként 93-81-re alul maradt a New York Liberty-vel szemben az észak-amerikai női profi kosárlabda liga alapszakaszában, ezzel sorozatban 3. vereségét szenvedte el. A magyar játékos több mint 15 percet töltött a pályán, ez alatt 4 lepattanót szedett és adott 2 asszisztot. A liga első Minnesota már korábban biztosította helyét a rájátszásban.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Ma is országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak a délnyugati tájakon növekedhet meg átmenetileg a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Délután 24-29 fok jöhet, majd késő este 16-22 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Itt egy újabb óra.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. Hát szerintem mindannyiunk hűtőjében lapulnak olyan alapanyagok, amelyekről néha azt sem tudjuk, hogy ott vannak, és ha meg is találjuk, akkor nem tudjuk, hogy mit kezdjünk velük. Pedig egy kis kreativitással nem csak finom ételek készülhetnek belőlük, hanem a pazarlást is csökkenthetjük. Arról beszélgetünk ma vendégemmel, Keresztesi Zoltánnal, séffel, szakoktatóval, hogy hogyan gondolkodik egy séf a hűtő tartalmáról, és hogy hogyan főzzünk okosan abból, ami már otthon van. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
1: Na, hát, hogyha kinyitjuk a hűtőt, akkor szerinted mi az a pár alapanyag, ami mindenféleképpen szerepel a mi hűtőnkben is akár?
2: Fú, elsősorban attól is függ, hogy valaki most szingli, vagy netán családos életet él, de ha férfi van a háznál, akkor valamilyen húsféle biztos, hogy kell, hogy legyen benne.
1: Na, ezt kikérem magamnak egyébként, mert nőként én is folyamatosan húst hússal eszem, tehát nem csak a férfiaknál.
2: De ez lehet családi vonás is.
1: Abszolút, abszolút, igen.
2: És most a nyári szezon nézzük, akkor zöldségfélékből, gyümösfélékből is elég sok mindennek kell benne lennie. Ha vannak gyerekek, akkor vannak édességek is természetesen benne. És ugye, hogy kezdődik egy családi vásárlás, jobb esetben vagy apa, vagy anya, vagy valaki képbe van, vagy belenéznek a hűtőbe, elmennek. Attól függetlenül, hogy van, még rávásárolnak, és akkor utána elkezd felhamozódni a hűtőbe. Mindenből több. Megbontják, jön a szabadság időnek a lejárata, aztán lejár. Hú, sajnos, el kell búcsúznunk tőle, megy a kukába. Na már most ilyenkor lehetne azokat csinálni, hogy jó, persze, ehhez sajnos mi kell? Idő, akarat, egy kis fantázia, sőt, nem is kicsi. Ugye ezt szokták mondani, hogy ha valaki ételt készít, akkor tök jó, hogyha úgy fogja fel, mintha játszana. Próbálkozik. De ez a hátulütője annak, hogy ugye időt veszel, mi a rohanó világban élünk, de attól

0: függetlenül itt nem csak spórolni tudunk, hanem netán egészségesebben is élni. Tehát ha én most azt mondom, hogy van otthon csirkemell, megsütöm egészben, lassan, és hidegen mondjuk azt teszem bele a szendvicsbe, nem pedig egy tartósítószeres felvágottat csinálok, vagy veszek meg, bocsánat, és akkor abból csinálom, akkor szerintem még finomabb is, jobb is, gazdaságosabb is és egészségesebb is. De ha mondjuk ott vannak ezek a drága felvágottak. Marad mondjuk paprika, kaliforniai paprika, egyéb olyan zöldség, ami már kicsit úgy megvan kezdve, valaki belevágott, visszarakta, kicsit vonnyad, már nem szívesen enné meg. Uh-huh. Ilyenkor jön az például, hogy a gasztronómiában nekünk van egy hidegkonyhai részünk, és ugye hidegkonyhában rengetegféle dolgot csinálunk, ami már sajnos mostanában nem divat, tehát én nagyon kevesen is vannak ebbe képbe, és ilyenek mondjuk a pástétomok, a galantinok, terrinek, krémek. Ugye ezeket is nagyon sokszor már készen veszük meg. De ezt meg lehet otthon is csinálni. De Isten igazából kell hozzá egy ilyen úgynevezett aprító, vagy mi ahogy nevezzük kutter, egy kis, amivel olyan pépesre tudunk mindent aprítani. És van valamilyen nyers húsunk, akkor megfogjuk, beletesszük, összeaprítjuk, úgy ízesítjük, úgy fűszerezzük, ahogy a mi szájízlésünk kívánja. És akkor ezeket a maradék felvágottakat, zöldségeket, ezeket kis kockára vágva be lehet tenni, ezzel mozaikozzuk, becsomagoljuk egy alufóliába, betesszük a sütőbe, úgy, hogy közben alá teszünk a tárcába egy kis folyadékot, vizet, és úgymond alacsony hőmérsékleten 100 fokon kb. Egy óra hosszan keresztül megpároljuk. És olyan felvágott-szerű dolgot kapunk, ami csak természetes anyagokat tartalmaz, nincsenek benne ízfokozók, nincsen tartósítószer benne, és ebből lehet szendvicset csinálni, vagy meg lehet pirítani mind a két oldalt egy kicsit, és egy burgonyapürével egy főétel is lehet belőle.
1: Például. De hogy mit tehetünk a pazarlás ellen, hogy hogyan tudjuk nem felhalmozni ezeket az alapanyagokat, ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. A vendégem Keresztesi Zoltán, séf szakoktató, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, Keresztesi Zoltánnal, séffel, szakoktatóval. Azt mondtad már korábban, Zoli, hogy fontos szerepe van annak a vásárláskor, hogy jó lenne, ha tudnánk, hogy mi is van a hűtőnkben.
2: Pontosan.
1: Ne az legyen, hogy rávásárlunk, hiszen azt hiszük, hogy nincsen otthon. Milyen praktikákat javasolsz? Hogyan kerülhetjük el ezt a pazarlást vagy felhalmozódást?
2: Hát ezt először is folyamatosan kontrollál. Tehát persze én könnyen beszélek, mert a múltamból kifolyólag ugye nagyon sokszor inkább szállodában dolgoztam, és ott még egy séf pozícióban is nagyon képbe kellett lenni azon, mi van a raktárban. És nekem a fotografikus memóriám az lett erős, tehát én belenézek a hűtőbe, és még a feleségem is tudja, hogy egyből felhív, hogyha neten mit kell vásárolni, akkor én fejből vágom azt, hogy pizza már biztos nincsen, fú, most elárultam, hogy szoktam írni pizzát is enni, igen, de úgy nagyjából úgy megmaradnak a dolgok, hogy mi az, ami van a hűtőbe, illetve hát az annak a családtagnak, aki ezeket a dolgokat kezeli, ezeket a alapanyagokat kezeli, annak tisztába kell lenni, nagyjából, hogy miket vásárolt, és mi az, ami még lehet. Én azt szoktam javasolni, hogy mi azért néha-néha elmegyünk egyszer-kétszer random bevásárolni, de hetente egy nagy bevásárlást csinálunk. Akkor megpakoljuk őt, és utána folyamatosan használjuk. Na ez a folyamatos használatnál, hogyha vannak ilyen kis praktikák, amikor mondom, ezek a elfekvő alapanyagok vannak, és akkor vagy egy levest készítek belőle, valamilyen egyszerű zöldséglevest, van elfekvőbe zöldségem, és akkor utána, ha mégsem megy el az a leves, akkor csinálok belőle egy krémlevest. Vagy csinálok belőle, ha megmarad zöldség, persze nem leves formában, egy zöldségpudingot. Tehát ilyenkor egy kicsit mondom, ehhez viszont kell az a gasztronómiai affinitás, kis utánajárás, hogy ezekből milyen változatosabb típusú ételeket lehet még csinálni. Hát, és ennyi, tehát kontrollálni kell a hűtőt, és utána, tehát hagyni kell kiürülni, hagyni kell, hogy kiürüljenek azok az anyagok, csak azért baj, hogy sokan ugye nem foglalkoznak ezzel, és mindig csak úgy, tehát a felvágottat megveszik, csak felvágottként gondolnak rá. Én úgy gondolok rá, mint rengeteg, de egy olyan alapanyagra, amiben rengeteg mindent lehet csinálni. Sajtos tésztától a sonkatekercsig például. Tehát erre gondoltam, hogy ha nem csak úgy kell rá tekinteni ezekre az alapanyagokra, de egy készételre is, hogyha valami megmarad, hogy az csak egy gyümölcsleves megmarad, és akkor az csak egy gyümölcsleves. És nem eszik meg, akkor utána ki lehet önteni. Nem. Abból lehet egy pudingot készíteni, például lehet egy krémet készíteni, vagy felvegyünk egy kis tejszínhabot, kicsit besűrítünk, összekeverjük. Tehát nagyon sok mindent lehet. Tehát ilyenekbe kell gondolkodni.
1: Hát, hogyha megnézzünk egy olyan éttermet, mondjuk, ahol például menüztetés van, akkor ott is, hogyha végignézzük a heti menüt, akkor általában mondjuk van egy gulyásleves, akkor utána egy pörkölt, hogy egy kicsit már előre gondolkodni.
2: Az egymásra épülés pontosan, és főleg sokan nem hiszik el, és ez nem arról szól, hogy most rossz dolgokat kreálnak a konyhába, hanem a nyersanyag felhasználásról. Ez szállodák, wellness szállodák. Nekik is a büfé vacsorájuk azok sokszor úgy épülnek fel, hogy úgymond maradék ételeket használnak el, amit még szinte alapanyagként kezdenek el felhasználni, vagy beledolgozni a menübe. Tehát nem rossz dolgot csinálnak, csak gazdálkodás miatt egy félkész vagy kész termékből csinálnak egy másik kész terméket. Itt ez a lényeg ennek.
1: Hát akkor mit gondolsz arról, hogyha a folytatásban játszunk egyet, de még nem lövöm le, hogy mi lesz a játék.
2: Simán.
1: Akkor nem sokára folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Keresztesi Zoltán, séf, szakoktató, itt a Befordultam a konyhára című magazin.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával, és mai vendégemmel Keresztesi Zoltánnal, séffel, szakoktatóval. És azt ígértem, hogy most játszunk egyet. Eddig arról beszélgettünk, hogy sokszor abba futunk bele, abba a hibába, hogy fogalmunk sincs arról, hogy otthon a hűtőnkben milyen alapanyagok vannak, és folyamatosan rávásárlunk, és ezáltal sajnos sok alapanyag a kukában végzi, mert megromlik, vagy már nem szeretnénk megenni. Úgyhogy most az a játékunk, hogy felsorolok neked pár alapanyagot, hozzávalót, ami mondjuk az én hűtőmben is van otthon, és szerintem a kedves hallgatóknál is lapul a hűtő mélyén, és ebből javasolj nekünk valami finomságot, hogy te kreatívan mit találnál ki. Jól figyelj,
2: na,
1: tehát paradicsom, túró, joghurt, tojás, csirkemell, rizs, avokádó. Lehet több fogásos is, vagy többféle.
2: Ha most nagyon beképzelt lennék, akkor most melyik megkérdezném, most mit szeretnél? Hideg előételt, leves, meleg előételt, főételt, vagy desszertet?
1: Hát lepj meg bármit, vagy akár többfélét is.
2: Na, kezdjük akkor. Kezdjük a hideg előétel. Tehát legegyszerűbbek ezekből a krémek. Avokádóból egyértelműen, de túróból is ugye egy nagyon jó, akár avokádós túrókrémet lehet csinálni. A tojáskrémet. Tehát ezek azok a típusú krémek, amik ugye akár egy, ha mondjuk jó, most nincsen natúr sajtkrém, de akár egy kis felhabosított vajjal, befűszerezve, pirítós kenyérre teljesen kompatibilis. Aztán visszamehetünk mondjuk a levesekhez nyárban. Én nagyon szeretem ilyenkor a hideg leveseket. És akkor avokádó, paradicsom, joghurt, tökéletes. Egy ilyen gazpacho-szerű levesek. Ugye olaszok, mediterrán népek azok nagyon szeretik az ilyen egyszerű hideg dolgokat. Amikor egy kis kenyérbéllel, nagyon finom olívaolajjal, vízzel, ezt összetúrmixoljuk, és ha még van otthon mondjuk egy kis uborkánk, akkor meghámozva, kibelezve, szintén beletéve, bazsalikommal, mentával, joghurttal, egy nagyon friss, nagyon egészséges, tartalmas hideglevest tudunk kapni. Tehát bele turmixgébe, botmixerrel összepépesíteni, és be a hűtőbe.
1: Na hát erre nem gondoltam, hogy ez lesz az avokádóból, meg a paradicsomból.
2: Avokádót is bele, sőt, ez igen nincs a listámon, de itt a görög dinnye, majd a sárga dinnye jön. Ezeket mind össze lehet szépen, nyugodtan lehet a gyümölcsöket a zöldségekkel kombózni. Csak ez a mediterrán rész, mediterrán konyha.
1: És akkor ezt joghurttal, de ha mondjuk nem joghurtunk van, akkor mivel csinálnád még ezeket a leveseket?
2: Van egy másik, szintén spanyol leves, egy nagyon finom és nagyon egyszerű leves. Jó, lehet, hogy nem olyan olcsó, ez a ao blanco. Ez semmi más nem takar, mint finom, friss fokhagyma, egy jó nagy marék hámozott mandula, víz, kenyérbél, olívaolaj, só, bors, és ez össze van turmixolva. Ez egy ilyen fokhagymás spanyol hidegleves. És akkor ez be van szintén téve a hűtőbe, és akkor egy világegyszerű dolog, és egészséges, üdítő. Ugye nyáron általában mi a lényeg? Tehát megkapjuk azokat a vitaminokat, ugyanúgy ásványokat, netán egészséges zsírsavakat, egy kis más szakoktatója nevő belőlem, meg a folyadékot. Ezek teljesen jók. Tehát én azért szeretem ezeket az egyszerű hidegleveseket. De nem kell ez nagyon elmenni a spanyol konyhára. Édesanyám kedvence, bár az most nincsen itt fent. Fejes saláta. Hideg salátaleves. Nem tudom, ettél-e olyan?
1: Nem,
2: salátaleves. Fejes salátából. Kicsit meg van fűzve, fokhagymával, kaporral, kap egy ilyen magyaros rántást, egy kis tejfőle dúsítva, ecettel, és ez hidegen. Ez a magyar ao blanco.
1: Asztal.
2: Ezt szabolcsi származású vagyok, tehát Szabolcsországban, ott nagyon-nagyon szerették ezt a fajta levest, ez az én és anyámnak egyik favoritja volt. És ez hidegen, mondom, kicsit savanykásan, perfect kaja.
1: Mindjárt itt folytatjuk ezt a vizsgaszerű játékot, hogy az alapanyagokból milyen ételeket készítenél. A vendégem Keresztesi Zoltán, séf, szakoktató, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
3: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: szép.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával, és mai vendégemmel Keresztesi Zoltánnal, a séffel, szakoktatóval, és hát most elérkezett az a pillanat, hogy a szakoktatót vizsgáztatjuk, ugyanis elkezdtünk már egy játékot korábban, ezt folytatjuk. Felsoroltam alapanyagokat, amiből Zolinak készítenie kell kreatívan valami finomságot, vagy akár több finomságot otthonra. Na hát ezek voltak a paradicsom, a túró, a joghurt, a tojás, a csirkemell, a rizs és az avokádó. Ugyanis sokunknál ez megtalálható a hűtőben, és próbálunk egy kicsit arra törekedni, hogy ezek az alapanyagok ne kerüljenek a kukába, hanem mindent fel tudjunk használni. Na hát folytathatjuk is a sort. Volt már egy leves, volt már egy hideg előétel.
3: Hideg előétel is, igen. Akkor legyen egy főétel. Csirkemell. Mindenki csirkemellet teszik. Egy főt, vagy párolt rizs, kis tojással összepirítva, és emellé egy avokádós, joghurtos csirkemellragú. És már csak azban szinte benne. Meg még a fűszerek természetesen, meg az ízesítő anyagok.
2: Jó, de hát azért még... ez nagyon egyszerű
3: nagyon
2: volt.
3: Nagyon egyszerű, ez lehet paradicsomot is. Na jól van, akkor legyen mondjuk egy avokádós rizs felfújt, fűszeres túrókrémmel és egy paradicsomos ragúval.
2: Na figyelek, hogy készítsük el?
3: Felfújtak. Azért, hogy egy kicsit szaftosságot adjunk neki, ahhoz kell csinálnunk egy nagyon kevés besamelmártást. Avokádó az nyersen marad, azzal is tényleg nem kell semmit csinálni, a párolt is elkészítjük, és akkor ezt a besamelmártást összekeverjük az avokádóval, párolt rizssel, és egy tojásnak, vagy amennyit csinálunk természetesen, ahhoz képest annyi tojás sárgájával. Majd ezt a tojásnak a fehérjét, ami visszamarad, azt felhabosítjuk, és az egészet ugye megint összeforgatjuk. Kivajazott, kimorzsázott tepsibe tesszük, és ugyanúgy, mint a mondjuk a pástétomnál mondtam, egy ilyen vízfürdőt beletéve a sütőbe, párába, tehát lényegében gőzpárába, 100 fokon felgőzöljük, és egy ilyen felfújt lesz belőle végül is, egy ilyen lazább szerkezetű dolog, és akkor ehhez mindenféle mártást, egy paradicsom mártást is lehet csinálni, meg lehet rátenni mondjuk egy valami fűszeres kis túrókrémet is.
2: Nagyon jól hangzik.
3: Mennyi?
2: Szerintem átmentél a vizsgán.
3: Köszönöm szépen. Szóval tényleg mindenkit arra megpróbálok ösztökélni, vagy buzdítani, hogy merjen egy kicsikét kísérletezni. Próbáljon egy kicsit erőt venni magán, hogy az egészsége miatt, meg a pénztárcája miatt is ne csak az általános Facebookos dolgokat nézze és tökerje a TikTokot, hanem például keressen rá receptekre. Most már főleg annak a generációnak, akiket ugye oktatunk iskolába, piszok nagy előnye van, hogy nem kell szaksajtót megvenni, szakirodalmat megvenni, amit nekünk a mi időnkben még nagyon kemény pénzekért kellett venni. Ott van a világ. A felpattintja a okostelefonját, és minden rajta van. Tehát rengetegféle típusú receptet lehet találni, amivel tényleg gazdagabbá, meg változatosabbá, meg egészségesebbé tudjuk a kis életünket tenni, és nem mellesleg nem a boltba költjük el a pénztárcák nagyobb részét, hanem mondjuk akkor utána hétvégenként egyszer el tudunk menni egy étterembe családdal egy jót kajálni, és akkor így kicsit tudok a vendéglátás felé is. Mert nagyon fontos ám persze, hogy megéljenek ők is.
2: Nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy játszottál velem. Holnap is folytatjuk, mit szólsz.
3: Úgy legyen. Én is köszönöm.
2: A vendégem Keresztesi Zoltán, séf és szakoktató volt a mai napon a Befordultam a konyhára című

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a közmédia csatornáin.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: A kemény hétköznapok után.
1: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor

0: de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Mikia György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Egész hétvégén kellemes időnk lesz, aszfaltozás miatt lassul több autópálya forgalma. Hamarosan utalják a dízeltámogatás első részletét.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M5-ösön, az Inárcsi pihenőhelynél, a Budapest felé vezető oldalon. A 35-ös kilométernél zárták le a belső sávot. Az egy sávra szűkülő szakaszon lassabb haladásra, kisebb torlódásra kell készülni. Aszfaltoznak az M0-ás déli szektorán. Az M51-es után a 21-es kilométernél a külső sáv zárva, 2-3 kilométeres a torlódás. Dolgoznak az M1-esen is, ott a Komárom-Kisbér és a Nagy-Szent János Bőn csomópont között. Győr felé a külső sáv zárva, az egy sávra szűkülő szakaszon már 3 kilométeres a dugó, aki bármi rendkívülit lát az utakon. Írja meg üzenetben a 0630-30-30-380 as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanak. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű gázolajüzemű kocsit használóknak az áremelkedés kompenzálására. Az államkincstár 4 részletben folyósítja a támogatást az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Nincs szükség külön igénylésre, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlára érkezik, ennek hiányában postázzák. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, és a NÉB-ig további hatásköröket kap. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket a hétvégén, a kulturális örökség napjain. A kétnapos rendezvénysorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni, köztük több ritkán látogatható műemléket is. Megnyitja kapuit a Magyar Államkincstár épülete, az Acsai Prónai kastély, a kőszegi Festetics palota, a székesfehérvári Budenzház, a debreceni egykori pénzügyi palota, a pécsi Idris Baba törbéje, valamint a nagycenki Széchenyi kastély is.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. A délutáni 24-29 fok után késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már is indul a Petőfi Rádiós lágerlistája, mint a Petőfi 56. Ez nem egy sima playlist, hanem a hét legkedveltebb, legtöbbet kért, legjátszottabb magyar zenének rangsora. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdés most a Zaporozsec és Mezőműsi közös dala. A köszi!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Az 56.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: A hétvégében felráz minket most a Kuplung zenekar, itt a Nyomod a gázt a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Folyamatosan jönnek az infók a novemberi koncerttel kapcsolatban, és kiderült, hogy a Valmarból nem csak Marics Peti, hanem Milán Miló is szerepelni fog a Hogyan tudnék élni nélküled 2-ben. Ő egyébként eddig nem szerepelt mozifilmben, szóval ez lesz élete első mozifilm szereplése. Sőt, nem csak a filmben kapott szerepet, hanem a novemberi Kuplung koncerten is csatlakozik majd a csapathoz, úgyhogy nagyon várjuk, hogy mi sül ki ebből. Kuplung, Nyomod a gázt! Ez a dalszó most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistájáról. Mutatom az e-heti helyezését.
1: Az öt

0: változni.
1: Petőfi 56.
0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: A folytatás Nora Tilly, aki már a vendégünk volt, nem egyszer itt a Petőfi Rádióban, ráadásul a Hajrá Magyarok című műsorban élő stúdió koncertet adott Mákkatánál. Mindenkit lenyűgözött. Mutatok a műsorból egy részletet most.
3: Oh, why don't you come on over back?
2: Kiderült, hogy imád feldolgozásokat énekelni. Na, ezt a feldolgozást hallva teljesen olyan, mint hogy egy kávézóban ülnénk, lazulnánk. Vagy mondjuk a naplementét néznünk a Balaton vagy egy tengerpartján. Nora Tilly, remélem még jössz hozzánk, akár ezzel a dallal, amely slágerlistás nálunk már hetek óta. Last Round Stable, ezt indítom.
1: A 48.

0: Petőfi 56.
1: A 47.
2: Akinek fáj.

0: 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Nagy Bogi énekel nálunk a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján, aki most szerintem 2026-ban az álmait éli. Gondolok itt akár az új darra, a Vinivel közös, Next Tango-ra, ott van a Bajalex-el közös, Nem hiszek, nagyot megy a slágerlistákon a BSV-vel közös Always Be Mine, vagy épp ez a dal, amely konkrétan meghódította a tavasz és a nyári szezont. Nagy Bogi, de jól leszek újra a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Nálunk ezen a héten ez a
0: Petőfi 56.

moziba, utána Ikeába. Megmutatnék pár dolgot, csomó mindent kitaláltam. Összeszedhetnénk majd, hogy mit raknánk be a lakásba, hogy

0: Rádió 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival. Petőfi Rádió.
1: Egy óra után beugrik hozzánk Lenke, aki már szó szerint a vendégünk volt itt a Petőfi Rádióban. Fekete Laci műsorában mutatta be például ezt a dalt is. Ha valaki azt kérdezné tőlem, hogy ki ezt tudnám őt hasonlítani, mely előadók csoportjába, nem tudnék leválaszolni. Annyira egyedi, annyira sokszínű, akár csak ez a dala is. Lenke, szíven ütnek a mélyek mindjárt a Petőfi Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban. Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk.

0: a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A kemény hétköznapok után.
0: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor

0: azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Egész hétvégén kellemes időnk lesz, nagyon sokan autóznak a Balaton felé. Hamarosan utalják a dízel támogatás első részletét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M5-ösön, az Inárcsi pihenőhelynél. A Budapest felé vezető oldalon a 35-ös kilométernél zárták le a belső sávot. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra, kisebb torlódásra kell készülni. Telítettek a sávok az M7-esen, a Balaton felé, a fővárostól Székesfehérvárig tartó szakaszon. Dolgoznak az M0-as déli szektorán, az M51-es után a 21-es kilométernél a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20.000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást négy részben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában pedig postázzák. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6.200.000 utast regisztráltak, ami csak nem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Elfogták a péntek hajnali erzsébetvárosi gyilkosság egyik feltételezett elkövetőjét, társát továbbra is keresik, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Tegnap hajnalban a 7. kerületi Akácfa utcában a két feltételezett tettes súlyosan bántalmazott egy 36 éves férfit, aki a helyszínen meghalt.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. A délutáni 24-29 fok után késő este 16-22 fok jöhet. Holnap is marad a szép idő, sok napsütéssel, majd hétfőn egy újabb gyenge hidegfront jön és néhány fokos lehűlést hoz.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy óra után bemutatjuk azokat a magyar dalokat, amelyek kiemelten jól futottak a héten. Folytatódik a hivatalos lágerlistánk, itt a Petőfi 56. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A 42. ezen a héten Lenke új dala, a szíven ütnek a mélyek.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
2: És most egy olyan dallal, amely nálunk debütált elsőként. Országos rádió premier volt Kis Kevinnel és Marics Petivel itt a közös dal Elszáll az idő. A dal, amelynek a központi témája a szerelem, az elvesztés, a továbbhaladás, valamint az a furcsa érzés, amikor bizonyos dolgokat csak akkor értünk meg igazán, amikor már késő. És a nagypapától kapott útravaló különösen erős pontja ennek a zenének, mert tényleg az egyik legerősebb része az őszintessége, hogy nincs benne tökéletesre csiszolt szerelmi történet, van helyette viszont megbánás, hiány, várakozás, fáradtság és felismerés. Marics Peti, Kis Kevin, Elszáll az idő a Petőfi Rádióban.
1: A 39.

csak lennék. Nézem a YouTube kommenteket, valaki azt írja, nem tudom hol voltam eddig, hogy ezt a dalotokat nem hallottam, de nagyon jó lett, megunhatatlan. Egy másik kommentelő azt írja, dallamtapadás van, egyszerűen imádom. Míg Klára kitér arra is, hogy a Petőfi Rádióban a legjobb dalnak szavazták meg azon a héten, amit ő egyébként 3-4 hete írt kommentet, nálam tuti dallamtapadás van. Klára ezt a daltát itt hallotta nálunk először, és még nagyon sokan. A Harry Beast és Dániel Figergő közös zenéje szól most a Petőfi Rádió slágerlistáján. Itt a Bárcsak lennék, mutatom az eheti helyezését.

0: Wifi 56.
1: A hét legjobb hazai zenével.
0: Petőfi Rádió.
2: Következik az a srác, aki az Eurovíziós Dalfesztiválon Magyarország történetének második legjobb eredményét ért el a verseny során. Ő Kállai Sanders András, aki emlékszel, még 2014-ben szerepelt az Eurovízión Kopenhágában, és akkor mindenkit lenyűgözött a Ránincs című dalával. Akkor egyébként az ötödik helyezést ért el a nagy döntőben. Azóta is a csúcson van Kállai Sanders András, több európai ország rádiója is játssza az aktuális zenéit. Most éppen a friss kedvencünk hódít a Petőfi Rádió slágerlistáján. Kállai Sanders András, Take Me Back Home.
0: A 31.
1: Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: A Petőfi 56, amelynek pontosan a felénél járunk, a visszaszámlálást pedig holnap délben folytatjuk majd, következik a Top 28. A délutánban érkezik Kenész Kolos, várja az üzeneted, a közlekedési információd, a programötleted. Szólj hozzá a műsorhoz, akár Viberen, ott úgy találsz meg minket, hogyha a Viber keresőjébe beütött, hogy Petőfi Rádió, és ingyenes üzenetet küldesz nekünk. További kellemes hétvégét kívánok! Én léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
2: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
2: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
5: A műsor ajánló után.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
1: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Egyelőre marad a napos meleg idő. Hamarosan utalják a dízel támogatás első részletét. Megnyílt a müncheni Oktoberfest.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Egy műszaki hibás jármű okoz torlódást az M1-esen Bicske és Herceghalom között a 29-es kilométernél. Aki Budapest felé halad a pályán, ha teheti, még a tatabányai szakaszon a 61-es kilométernél térjen át az átterelt belső sávra. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerő teljesítményű dízelüzemű autót használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első 5000 forintos részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség. A pénz az adóhivatalban nyilván tartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb. 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az Agrártárca korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a területalapú támogatások összegének megemelését is. Rövid időre készenléti állapotba helyezték délelőtt a lengyel földi telepítésű légvédelmi rendszereket és a radaros felderítést, de végül nem történt légtérsértés, közölte a lengyel hadsereg. Korábban a nyugat-ukrajnai orosz légitámadások idején a vadászgépek is felszálltak, de erről most nem érkezett információ. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Az első hordót a hagyományoknak megfelelően a polgármester csapolta meg, aki az első korsó sörrel a tartományi miniszterelnököt kínálta meg. Idén átlagosan 15 euróba kerül egy liter sör. Az Oktoberfesten szigorú biztonsági intézkedések lesznek, több száz rendőr járőrözik és a látogatók csomagjait is átnézik.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, eső nem lesz, a szél mérsékelt marad. A délutáni 24-29 fok után késő este 16-22 fok várható. Holnap is marad a szép idő sok napsütéssel, majd hétfőn egy újabb gyenge hideg front jön és néhány fokos lehűlést hoz.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Az ágyban fekve, az autóban ülve, vagy éppen futás közben, bármi is legyen a ma délutáni progi, a Petőfi Rádió ott van melletted. Jár a pacsi, szia, Kenész Kolos köszönt, és játszunk nem sokára, szóval megtoljuk még energiával a délutánot, de jönnek vendégek is, részletek mindjárt, de addig Méringer.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Kenész Kolossal.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Petőfi. Hold up, baby, I'm your city. Itt nem zavar senki, csak ég a cigén. Fújjon a füstöt, a csúcs.

Elforrósítjuk a hangulatot, ugyanis 15 óra után vendég Dervid a Petőfi Rádióban. Hogyha követsz minket a Facebookon, már láthattad, kik jönnek, hogyha pedig nem, akkor még nem árulom el, ugyanis a következő lépésünk nem a vendégeink lesznek, hanem még játékkal is megfékeljük ezt a napot. Elképesztő, mennyi minden történik most ebben a szombatban, szeptember 19-én. Hát, hogyha figyelsz és elkapod a következőkben az óra slágerét, ami a től a lesz, és elküldöd leggyorsabban SMS-ben a 06303030380-as számra, akkor nyereményed bizony egy páros jegy lesz a Brad Pitt főszereplésével készült A vadon szíve című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából, szóval érdemes ránk figyelni, meg hangosítani, felödöfölő tídeni, rendben lesz.

0: Zsébri is érzi, hogy mi kell egy különleges dalhoz. Főleg így, hogy az utolsó néhány másodpercen azt hittem a lemez akadt meg. Szóval Petőfi Rádió 14 óra 31 perckor, és már is csörgetjük a leggyorsabb SMS-ezőnket, hogy adjunk neki egy nagyon király páros mozi egyet a Brad Pitt legújabb filmjére. Reméljük, hamar felkapja a készüléket.
1: Szűcs Gábor.
0: Halló Gábor, én meg Kenész Kolos a Petőfi Rádióból.
1: Szervusz Kolos.
0: Tudod-e, hogy hány másodperc alatt küldted el a dal indulásától számítva az SMS-t?
1: 11.
0: Nagyon közel vagy, 13 képzeld el, így gyorsan összematekoztam. Nagyon kemény vagy, már most megtapsollak. Hogy telik a szombatod, mi történik nálad?
1: Eléggé rendhagyóak mostanában a napjaink, mert van egy három hónapos kisfiunk, és éppen az alvás, meg az etetés, meg a pelenkázás körül forog a világ.
0: Akkor most suttogunk délután, és sziesta van?
1: Most éppen lassan készülünk ebédelni, tehát ő már evett, és akkor ilyenkor szokta nagy kedvesen megengedni, hogy mi is együnk valamit.
0: Hát akkor előre is jó étvágyat, és nem szeretném elvenni itt az evéstől az időtöket, hanem bele is csapunk a játékba. Mit küldtél el nekünk, mi volt az óra slágere?
1: Tankcsapda, azt mondom állj.
0: Aha, és a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Gábor, király vagy, gratulálok, mehettek akkor ezek szerint a pároddal a moziban?
1: Hát nem, azt még nem biztos, hogy a párom van, mert a fiam az nagyobb mozira jó, de valakivel mindenképpen.
0: Nagyon jó időtöltés nektek a Vadon szíve című film premier előtti vetítésére. Mikor jártatok utoljára vetítésen amúgy?
1: Hú, hát idejét sem tudom. Ami most hirtelen eszembe jut, hogy a Wicked 2-nek voltunk a premier előttéjén, az még októberben volt, aztán vagy novemberben.
0: Hát akkor azt érzem, hogy megérdemlitek. Még egyszer nagy-nagy gratula, és ne tedd le a telefont, adáson kívül leegyeztetünk mindent. Jó, köszi, hogy játszottál! Önne. Szép napot, szia! Itt a Petőfi Rádióban pedig nyugalom, nyugavér, vagy csigavér, ahogy tetszik, lesz még lehetőség bezsebelni ezeket a jegyeket, hiszen még kettő darab páros egy a mai napon itt van, szóval figyelj a Petőfire, meg most a Lávos Vikire is!

Másik évtizedben készült volna ez a dal, pedig idei Szabi Kéz és Lil Frak feldolgozták a Megtalállak még című felvételt. És hogyha már időutazás, pont a mai napon ment el előttem vagy 10-15 gyönyörű színes kék vagy éppen piros trabant, és ahogy a benzingő szállt a levegőben, szinte én is visszautaztam az időben. És hogyha már járművek, van egy nagyon izgalmas kihívás azoknak, akik szeretnek ilyesfajta kihívásokba belemenni. Ugyanis holnap ismételten megtartják a budapesti Tabánban a kreatív járgányok készítőinek egyik legnagyobb összegyülekezését, ugyanis Red Bull lábderbi lesz majd holnap a fővárosban, de hogy mi is pontosan ez az őrült száguldó verseny, röviden a kreatív mérnökzsenik verseny, melyen saját meghajtású házi készítésű kocsik mérkőznek meg egymással. Az emberi erővel hajtott sufni tuning járművek legfeljebb 2 méter szélesek és 1,5 méter magasak lehetnek, és ami még fontos szám, hogy sofőr nélkül maximum 80 kg-ot nyomhatnak. Viszont nagyon fontos, hogy ezen a versenyen nem csak azt számít, hogy milyen gyorsan száguldasz le, hanem például a kreativitás, vagy éppen performance-ot is elő kell adni. 47 elszánt csapat lesz ott egyébként a holnapi napon, szóval hogyha megnéznéd esetleg ezt az őrült versenyt, akkor holnap várnak rád 13 órától a Tabánban. És mi is számítunk rád, nem sokára kiegészülünk vendégekkel a stúdióban, hogy kikkel, mondjuk mindjárt a részleteket, addig pedig a Blaha Louisiana.

0: Kisek, rém jó lesz a folytatás, és ugyanis B. Nagy Réka, Rausz Tici és Németh Márk már közelít a stúdió felé, nem sokára velük beszélgetünk, hiszen egy nagyon izgalmas együttműködésbe mentek bele. Részletek nem sokára. Addig hírek, infók Balogh Zoltántól, majd pedig a Carson Koma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Cseke Eszter és Estokács András most azért utazzák körbe a világot, hogy utána járjanak. Vajon milyen hatással van a technológiai boom egy eldugott törzsre az esőerdőben, a tibeti buddhista szerzetesekre a Himalájában, vagy a folyamatosan pörgő nyugati társadalmunkra. Most is két kamerával, stáb nélkül utaznak, hogy minél közelebb kerüljenek a szereplőikhez, a törzsfőnöktől a dalai lámáig. On the Spot, okos világ, 9. évad, kedden 23 óra 5 perctől, a Dunán.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től, a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Egyelőre marad a napos, meleg idő. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványokról. A gazdák terület alapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Megszűnt a sávzárás az M1-esen Bicske és Herceghalom között a 29-es kilométernél. A torlódás jelentős a Szárligeti csomóponttól arra szolgatásra, lassú haladásra kell készülni. Aki Budapest felé halad a pályán, ha teheti, még a tatabányai szakaszon a 61-es kilométernél térjen át az átterelt belső sávra. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerült elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Magyar Péter szerint Mészáros Lőrincék rosszul mérik fel a helyzetet, amikor jogászokkal fenyegetőznek az autópálya koncesszió ügyében. A kormány tegnap jelentette be, hogy megszünteti az előző kormány által 2022-ben több mint 23 ezer milliárd forintért kötött 35 évre szóló szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel. A Mészáros Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó cég közölte, hivatalos értesítést vár a kormányzati bejelentésről, azután alakítja ki álláspontját. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák terület alapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az Agrártárca korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a terület alapú támogatások összegének megemelését is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: A mikrofonnál Bera Emese. Varga Barnabásra legalább 3 hetes kihagyás vár. Az AEK Athén labdarúgója a Panser Raikos elleni kupameccsen szenvedett combizom sérülést. A támadóra így nem számíthat a soron következő Nemzetek Ligája mérkőzéseken Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Ma 2 találkozóval folytatódik a labdarúgó NB1 8. fordulója. 17 órától a Kisvárda, a Paksot 19 óra 30 perctől, a Debrecen a Vasast fogadja. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A 65 kg-os súlycsoportban szereplő Hámori Luca is bejutott a legjobb 8 közé a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. A BVSC Zugló olimpiai 5. öklözője pontozással győzte le svájci ellenfelét, és ezzel negyed döntős. A nap folyamán korábban az 51 kilós horvát Laura is biztosította helyét a 8 között. Köszönöm figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos leüléssel.
4: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szinte már-már osztály találkozói lesz a hangulat itt a Petőfi Rádióban, úgy benépesül a stúdió. Köszi, hogy velünk vagy három után is a stúdióban Kenész Kolos, és nem sokára B. Nagy Réka, Rausz Tici és Németh Márka fedélzeten. Hogy miért, mi a topik, nem sokára megtudod, addig viszont jön a Carson Koma.
1: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió 15 óra 15 perckor. Mielőtt belevágunk, a következő interjúban előkerül az alkohol, így felhívom a figyelmet, hogy a túlzott alkoholfogyasztás káros az egészségre, 18 éven aluliak számára nem megengedett. Na, miután túl vagyunk a kötelezőn, hát sok szeretettel köszöntöm a megérkezett vendégeinket, ugyanis nagy-nagy felhajtást érezhetsz, a nagy szarvasos italmárka egy új kampánnyal indult el most, amihez szorosan kapcsolódik a zene, és hogy milyen formában már is kiderül, ugyanis itt van velünk Rausz Tici, aki a rock formációt képviseli. Hello, Tici!
1: Halló, szia!
0: Ezen felül B. Nagy Réka és Németh Márka pop formációból. Csáó, sziasztok!
1: Sziasztok! Milyen egyszerre.
0: Mintha ti már dolgoztatok volna együtt, nem? A héten 4 új dal látott napvilágot, 4 különböző műfajban. Ezek a pop, a rock, a hip-hop és a techno. És ma az előbbi 2 lesz a terítéken. De mielőtt még itt konkrétan egyébként megtudnánk, hogy ki miben mesterkedett, mert szerintem nagyon izgalmas lesz, miről beszélgetnünk. Nagyon kíváncsi vagyok arra, bele is vágok a közepébe. Szerintetek van buli alkohol nélkül?
1: Van. Én nagyon sokszor szoktam úgy bulizni, mert sokszor én vagyok a sofőr.
0: Aha.
1: És én egyébként ugyanolyan jól tudom magamat érezni, én ugyanúgy táncolok, szóval én azt gondolom, hogy van.
2: Szerintem csak stúdióba. Én csak stúdióba tudok nem inni és úgy bulizni.
3: Nagyon szeretem azt, amikor nem iszok, és körülöttem egy ponton mindenki nagyon részeg, és akkor nagyon szórakoztató az este. Ez igaz, az igaz.
0: Mi volt így a legemlékezetesebb ilyen megélésed, mondjuk?
3: Nem tud egy eszembe jutni, de tényleg van az a pont, amikor így mindenki már szanaszét van, és te vagy ott egyedül józanul. Az mindig nagyon jó.
0: És amúgy most itt eszembe, képzeljétek el, ma jött meg nekem a YouTube recap, és azon gondolkodtam, hogy amúgy ti kiket szoktatok hallgatni, vagy kikből töltekeztek, mondjuk. Ha megnéznénk a listátokat, ki lenne ott az elején?
1: Hát én amúgy alapjáraton rockot és metált hallgatok, szóval a magyarok közül nekem a Tankcsapda, az nagyon ott van a toppon, elég sokat hallgatom őket, külföldiekből meg Bring Me The Horizon.
0: Ugyan jó. Akkor gondolom, ott voltál szigeten is.
1: Persze. Életem egyik koncertje volt.
0: Tici?
3: Én leginkább külföldi artistokat hallgatok, azok közül a Vetleg a kedvencem, Les Dinner Party and Lánybondákra fügtem rá mostanában. Vajon miért?
2: Nem tudom, én részemről az egy kicsit szerintem anti-szoc, mert én ugye nagyon sok dalt írok, és hogy szerintem én csak azokat a dalokat hallgatom, amikben benne vagyok, szóval így tényleg, hogy...
0: És akkor hogy tudsz, nem tudom, ilyen új ötleteket akár csak így elcsenni másoknak?
2: Nem, amúgy van mindig egy vagy két előadó, akinek az aktuális lemezére rápörök, de azt is csak ilyen nagyon zártan szoktam így rommá hallgatni, de tényleg Aha. Így legtöbbször azokat hallgatom, amiket írok.
3: Demobetegség.
0: Hát szó lesz akkor még arról, hogy miket alkottatok, ugyanis nem sokára rákonyarodunk akkor erre az együttműködésre, hogy hogyan is kerültetek ti egy kalap alá. Addig viszont meghallgatunk egy nagyon szuper Imágó Mundi felvételt itt a Petőfi Rádióban, már is folytatjuk a dumálásunkat.
4: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.

0: beszélgetjük, hogy az Imago Mundi dalai zseniális, ők zenéltek itt a Petőfi Rádióban. Semmi sem ugyanaz, és hát a ti dalaitok sem ugyanolyanok, mindig nagyon változatosak. Velünk van továbbra is a stúdióban Rausz Tici, B. Nagy Réka és Németh Márk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Hát egy nagyon izgalmas együttműködésnél álltunk meg, hogy hogyan is kerültetek ti most így együtt ide, ugyanis a nagy szarvasos italmárka bizony egy igazán különleges kampányba kezdett, ahol a zenét helyezte előtérbe. Mit tudtok a kiválasztásotokról? Jót kérdeztem, mi?
1: Beszéltek,
2: értem. A kiválasztásról rám néz mindenki, rendben, akkor beszélek én. Szerintem nem tudom, szóval, hogy én azt hittem a részre, hogy Réka a rockba lesz. Amúgy a Tici az egyértelmű.
0: Igen, egyébként a stílusok is nagyon érdekes kérdés, hogy mi alapján állt össze.
2: Ugye a mi csapatunkban volt még egy öreg popmotorosunk, a Rácz Gergő, és ugye én inkább friss popzenével foglalkozom, mint a szerző, szerintem én inkább evidensebb vagyok, mint a Réka, de így alakult a csapatunk.
1: Ez evidensebb.
2: Te most inkább ilyen metálos izét,
1: ja, hát igen, én metálos vagyok, de imádom a popot. Én mindenevű vagyok, szóval én szeretek popban is alkotni, de igen, inkább a rock az irányom.
2: Ezért.
0: És nem volt egyébként, amikor így megláttad, hogy lesz rock csapat is, egy kicsit, hogy ilyen átmennék?
1: Dehogy nem. Dehogy nem. Én nagyon irigy vagyok, Tici.
3: Nagyon jó csapatunk volt, erre lehet irigykedni.
1: Nem, egyébként én örülök a mi csapatunknak ezen a részen, úgyhogy én örülök így a popnak. Meg jó volt ebbe is alkotni most így hosszú idő után.
0: Ismertétek már előtte egymást?
1: Igen.
2: Igen. Szerintem még pont egy ilyen véletlen stúdió session összecsúszás miatt is dolgoztunk már egy dalon is.
1: Igen. Úgyhogy én szerintem egy 2 éve legalább, nem?
2: Igen.
0: És nálatok, Tici, mennyire volt friss a csapat?
3: Mi is ismertük már egymást helyekről, én sokáig dolgoztam az akváriumban, onnan az ismeretség a Somával, az Áronnal sokszor találkoztunk az éjszakába koncerteknél. Szóval ez kicsit szerintem így össze voltunk már szokva így emberileg. Tök jó volt a közös munka miatt.
0: És a kémia mondjuk náltok akkor ezek szerint tök jó volt, popcsapatnál is rendben volt? Vagy azért...
2: Hát mi azért teljesen más zenei kultúrából jöttünk, mint a Gergő, azért mi nálunk így az alkotás azért sokkal gördülékenyebb, meg sokkal gyorsabb folyamat. A Gergő azért ahhoz az időszakhoz van hozzászokva, ami teljesen érthető, amikor még anno, amikor ő befutott, azért szerintem egy hónap, 2 hónapot kellett várni egy hangszerelésre, és ott sokkal több idő volt arra, hogy átgondolja, vagy megfontolja, és szerintem őt egy kicsit így megijesztettük azzal, hogy mi így gyorsak voltunk, de összetudtuk csiszolni szerintem a végére. Nincsen rossz harc, és nincsen jó béke, vagy...
0: De mennyi időtök volt amúgy rá?
1: Egy nap.
0: A mindenit neki. És akkor ebbe hogyan sikerült Gergőt beleilleszteni?
2: Igazából Gergő hozta az alapötletet, ő ragaszkodott hozzá, hogy a zenei alaphoz tőle érkezzen.
1: Illetve a refrén.
2: És a refrén, és akkor igazából mi az ő ötleteit próbáltuk megfogni, és közreműködni vele.
0: És sikeresen, igen, azt gondolom. Meg is mutatjuk akkor itt a Petőfi Rádióban egy jó kis országos premier, B. Nagy Réka, Németh Márk és Rácz Gergő, valamint a Mozai darabok, és nyugi, Tici sem maradt ki. Nem sokára meghallgatjuk a rock csapat felvételét is itt a Petőfi Rádióban. Hadd szóljon 15 óra 24 perckor, ha pedig elmondanád, hogy tetszik, 06 30 30 33 80 az SMS számunk.
4: A szomj az a lelkem, keserű a szám, keserű az égen, itt lenne a pohár, ha itt a pohár, aki nekem idegen, ahogy

0: És mi is maradunk végig itt a Petőfi Rádióban. Továbbra is velünk van a stúdióban, Nagy Taps kíséretében. B. Nagy Réka, Németh Márk, Krausz Tici, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Hey, jó.
0: Hát meghallgattuk itt a Petőfi Rádióban elsőként most a Mozai Darabok című dalotokat. Az jutott egyébként eszembe, hogy mi az, amit a dal készítése előtt megkaptatok, mi az, aminek mondjuk benne kellett lennie?
1: Kaptunk meg szavakat, illetve hangulatokat, színek, ezért sok
2: kaptunk
1: dolog
2: egy,
1: is fel
2: kaptunk egy inspot, hogy mi lenne igazából így a Jégernek a mostani kommunikációja, és hogy ez alapján mi így a dalban azt próbáltuk így felvázolni, így igazából képileg, hogy ott vagyunk mindannyian egy bárban, és hogy mi hogy éljük meg azt az aktuális barátokkal összejövő és örömteli pillanatot.
0: És a rock csapatnál egyébként, hogy most átkanyarodjunk akkor a következő pontra, azt vettem észre egyébként, de aztán cáfolj meg, hogyha másképp látod, hogy három különböző, teljesen különböző zenei műfajból érkeztetek. Hogy sikerült összehangolni a melót?
1: Nagyon szuper volt. A legelején kb. Csak beszélgettünk, átdumáltuk, hogy egyébként mostanában ki mibe van, ki mit hallgat, kik a kedvenc előadók, mutogattunk egymásnak kedvenc dalokat, és akkor az alapján mentünk, ami mindenkinek tetszett, hogy na, akkor ez az irány, amit szeretnénk vinni tovább a saját dalunkban.
0: És mi volt mondjuk az első reakciótok, amikor megtudtátok, szól mindenki ez a kérdés, hogy egymással fogtok dolgozni?
1: Én nagyon-nagyon örültem az én csapatomnak. Én meg örültem nagyon, mert ugye Márkot ismertem, Gergőt meg nem ismertem, és kíváncsi voltam, hogy milyen lesz vele a munka.
0: És ezek szerint mindenki kipipálhatta, és zseniálisan sikerültek a dalok, legalábbis ezt már szerintem akár megelőlegezni is meg tudjuk, meg a Mozaik darabokat már hallottuk. Még arra vagyok kíváncsi így a csapatmunkára rátérve, hogy volt-e mondjuk olyan pillanat, hogy valakinek így kezébe kellett vennie a gyeplőt, hogy jó gyerekek, akkor most venni kell, mert idő van, mert egy nap azért nem sok.
1: Nálunk szerintem nem nagyon volt meg, mi ott maradtunk ilyen hajnal 2-3-ig amúgy a stúdióban. Szóval megtoltuk
0: el. A szeme kerekre nyílt, igen.
1: Az igen. Jól megtoltátok. Nagyon.
2: De amúgy alapesetben én is lehet, hogy tovább maradok. De amúgy mi egész gyorsan haladtunk, de nálunk azért mindenki ilyen, hogy is fogom, mindenki erős karakter volt, szóval így mindenki kitartott a saját
1: kis saját igaza mellett.
2: Igaza mellett. Szóval, hogy nálunk ez így egyel nehezebb volt, de úgy érzem, hogy a végére megtaláltuk a közös hangot, és szerintem szerkezetileg is, és mindenhogyan is tökéletes lett a dal.
0: B. Nagy Réka, Rácz Gergő, Németh Márk, ez volt tehát a pop csapat, a rock csapatban pedig Rausz Tici, Deli Soma és Bodor Áron játszott. Nem sokára a rock dalt is meghallgatjuk, de kérdezem tőletek, hogy van-e kedvetek egy kicsit játszani velünk?
1: Ajaj.
0: Játszani. Hát akkor figyeljetek, jön egy kis vérnyomás felnyomó zene, kerestem a megfelelő kifejezést. Vannak nekem állításaim, és lesz 5 másodpercetek. A lényeg az, hogy 5 másodperc alatt 3 dolgot kell mondanatok, jó?
1: Ezekben én nagyon rossz vagyok.
0: Nem baj, de a többiek felhúznak.
1: Jó.
2: Vagy nem. De együtt kell 3 dolgot mondani, nem, fejenként.
0: Mondom majd mindig, jó, hogy kinek mi lesz a kérdés, jó? Kezdhetünk? Akkor figyeljetek, Réka, veled indítunk.
1: Ne mondhatom át, léci.
0: Jó. Figyelj, nem lesz nehéz, tényleg nem lesz nehéz, ígérem. Figyelj, mondj 3 dolgot, ami egy jó popdalhoz elengedhetetlen.
1: Ritmus, jó ritmus, dallam és izgalmas szöveg.
0: Na ugye, hogy nem volt nehéz. túlestünk az elején. Na Márk, te jössz, 3 előadó, akivel szívesen dolgoznál.
2: Finn Eskin, Zane és Papszabi.
0: De jó vagy! Jó van, reméljük összejönnek ezek a közreműködések. Miért pont őket választottad?
2: Finn Eskin, akit most aktuálisan hallgatok. Zane szerintem ilyen mindenkori zenei idolom. A Papszabival meg már zenéltem, és nagyon jó volt a session. Szóval
0: és folytatnád.
2: Csinálnék vagy közös zenét, igen.
0: Na figyelj, Tici, 3 dolog, amit egy koncert előtt sosem hagysz otthon.
1: Úristen, magamat, a füles monitoromat, a gitárom.
0: Jó, oké, okay. Magamat az így fél pont, de belefér. Fölfele kerekítünk.
2: Hagyd el magad.
0: Réka, figyelj, 3 dolog, amit egy zenész. Hát persze, hogy van.
2: Mi nem nyertél.
0: Megleptelek, szóval. Te győzsz a magad? 3 dolog, amit egy zenész soha nem mond ki egy másik zenésznek.
1: Fogalmam sincs. Nem tudom. Hát nem, szerintem nem kritizáljuk egymás dalát.
0: Lehet rabolni.
1: Mondjátok.
0: Márk, te kritizálnád?
2: Ez szar, ez nem mondjuk. Ezt ne folytasd tovább, és engedd el a zenét.
1: Hát igen, én is erre gondoltam.
0: Aha. Pici, neked egyéb ötlet, vagy mész
1: én,
0: a flow-val?
1: Én sosem mondok semmit.
0: A legjobb középen állni. Jó, na Márk, figyelj csak. Azt mondja, három dolog, amit egy stúdióban soha nem szeretnél hallani.
2: Kiabálást, az, hogyha valaki ott van, aki nem dolgozik, és egy dudát.
0: Mondjuk ezt, ami itt volt.
2: Pontosan.
0: Azt mondja, Tiszi, három dolog, amitől egy buli jó lesz.
1: Barátok, az alkohol és a zene.
0: Köszönjük szépen, azt gondolom, hogy sikeresen teljesítettétek a kihívást.
2: Wow. Mindenkit levert a víz.
3: Én kész vagyok.
0: De nagyon ügyesek voltatok, és a dalok is nagyon királyok lettek. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttetek.
1: Köszönöm.
0: És vigyázzatok magatokra. Remélem, hogy lesz folytatása akármilyen formában, és látunk még benneteket itt nálunk a Petőfi Rádió stúdiójában.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
0: És hát Tici, most tiétek a terep Deli Somával, valamint Bodor Áronnal, ugyanis meghallgatjuk a rockdalt, a maratont itt a Petőfi Rádióban. 06 30 30 33 80 az SMS számomban várjuk a drága hallgatók véleményét is.

0: Az óra sláger a Petőfin Dash és a kis kece, és már is sörgetjük a leggyorsabb SMS az 5063030338-on, ide vártuk a pötyögéseket.
1: Halló, tessék!
0: Halló, Kenész Kolos és a Petőfi Rádió, téged hogy hívnak?
1: Lili vagyok.
0: Lili, jól hallottam?
1: Igen, igen, Vivi.
0: Szia, Vivi, hogy telik a napod?
1: Nagyon jó, most éppen a családdal utazunk, kocsiban vagyunk.
0: Nagyon gyorsan rácsaptál a lehetőségre, vártad már?
1: Igen, igen. Igen, igen, nagyon.
0: Mit láttatok legutóbb a moziban?
1: Fú, nem is tudom, talán Michael Jackson-os filmet.
0: Az de jó volt, a mindenit neki te is szeretted, élvezted?
1: Igen, igen, nagyon.
0: És akkor most váltunk egyet Brad Pittre, mi?
1: Igen, igen, igen.
0: Csapjunk is a lovak közé, mi volt az óra slágere?
1: A Destele a kisketre.
0: Azaz, várjuk. És a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Vivi, profi vagy, gratulálok, megvan a páros.
1: Köszönöm
0: jegy.
1: Szépen.
0: Kit választasz majd magad mellé?
1: Tesómat mindenképpen.
0: Hát akkor egy tesós programra adjuk a jegyeket, nagyon király.
1: Igen, igen.
0: Gratulálok sok szeretettel, nagyon köszi, hogy itt voltál, vigyázz magadra, és ne tedd le, adáson kívül megdumálunk mindent, jó?
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: A Petőfi Rádiósok pedig ne csüggedjenek, nem sokára újabb játék lehetőség, addig pedig semmi dal.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Éltünk a zene itt a Petőfi Rádióban. Olyan, mint az oxigén, nem? És a hangulat is a tető fokára hágott. Szerintem az utóbbi fél óra tökéletesen bizonyította, hogy szeretjük a váratlan helyzeteket. Elég csak a játékról vagy a beszélgetésünkről szót ejteni. Nem sokára jelentkezünk egy fotóval a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Ha arcot, képet is csatolnál drága vendégeinkhez, Rékához, Ticihez, valamint Márkhoz, akiknek innen is nagyon köszi, hogy itt voltak és dumálhattunk egy jót. Közben pedig dumálunk tovább egy picit. Ígérem, hogy nem sokat. Friss hírek, információk röviden már is Balogh Zoltántól itt a Petőfi Rádióban. Aztán egy olyan sztár, aki tegnap este a Budapest Parkban megmutatta, hogy mit tud. Ráadásul nagyon sok izgalmas kollaborációt vitt színpadra. Azaria, és nem hagyja ennyiben, folytatja, ugyanis ma este is ott lesz a Budapest Parkban, duplázik, dupla teltházas koncert. Mondhatni, a három puskás után már minden kevésnek bizonyul, de azért valljuk be, hogy aki ilyen szinten fent tudja tartani az érdeklődést, az azért csak tud valamit, és itt a Petőfi Rádióban is bizonyítja nekünk. A Yesterday című felvételével emlékszünk a tegnapra pár perc múlva.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
4: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Hétfőig marad a nyáriasan meleg idő. Hamarosan utalják a dízel támogatás első részletét. Folytatódnak a nyitott portanapok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Több személyautó ütközött össze az átterelt belső sávon az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Szárligeti és Óbaroki pihenő között a 43-as kilométernél, a torlódás több kilométeres. És újabb baleset történt szintén az M1-esen, a Bicskei csomópont közelében a 39-es kilométernél két személyautó karambolozott. A Győr felé vezető oldalon a külső sávot kellett lezárni. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már 3 kilométeres torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű autót használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Rakétákkal és csaknem 200 drónnal támadták az oroszok éjszaka a dél-ukrajnai Odesszát. A város két kerületében és a környező településeken csaknem 180 ezren maradtak áram nélkül. Reggelre több mint 60 ezer háztartásban sikerült visszaállítani a szolgáltatást, de fennakadások lehetnek még a létfontosságú infrastruktúrában és a villamos közlekedésben is. Kaptárbontás, sajt és gyertyakészítés, valamint kerékpártúra is várja az érdeklődőket a hétvégén a nyitott portanapokon. Ezúttal a Bazaltvidék, Kőszeghegyalja és térsége, a Vasihegyhát Rába mente, a Zalavölgyi, valamint a Sümektől a Bakonyaljáig terjedő porták lesznek látogathatók. Gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: A mikrofonnál Bera Emese. Tovább jutott Luxemburg ellen a magyar férfi tenisz válogatott a Davis Kupa osztályozóján. Azok után, hogy tegnap Marozsán Fábián és Piros Zsombor is megnyerte az egyest, ma a Füle Mátyás Mag Péter páros is győzni tudott. Így a mieink 3-0-ás behozhatatlan előnyre tettek szert, és februárban selejtezőt vívhatnak a világ döntőben való szereplésért. Varga Barnabásra legalább 3 hetes kihagyás vár. Az AEK Athén labdarúgója a Panser Raikos elleni kupameccsen szenvedett combizomsérülést. A támadóra így nem számíthat a soron következő Nemzetek Ligája mérkőzéseken Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A 65 kg-os súlycsoportban szereplő Hámori Luca is bejutott a legjobb 8 közé a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. A BVSC zugló olimpiai 5. öklözője pontozással győzte le svájci ellenfelét, és ezzel negyed döntős. A nap folyamán korábban az 51 kilós horvát Laura is biztosította helyét a 8 között. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Nagyon fontos arról beszélnünk, ami most történik. Éppen ezért Azaria indítja már is a következő órát, aki a Budapest Parkban is megmutatja, mit tud. Yesterday című felvétele szól már is a Petőfi Rádióban. Mindenféle stílus keverve, ahogy szeretjük, hadd szóljon!
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.

És ez a hétvége is lehet, hogy számodra is ilyen. Milyen jó lenne egyszer beadni ezt, nem? Nem is nézzük a céldesztinációt, csak felülünk az első vonatra, és megyünk, amerre a szemen lát. A Van Hello segített! Ez volt a Bárhová itt a Petőfi Rádióban, és hát tartsál, bárhová segítünk a moziba is elvinni, ugyanis osztogatjuk a páros jegyeket Brad Pitt legújabb filmjére, hogyha érdekel a lehetőség, figyelj, nem sokára szól majd az óra slágere itt a Petőfi Rádióban, de hogyha már helyekről beszéltünk, egy izgalmas kiállításról is hírt adunk nem sokára, amely Budapesten nyitott meg az utóbbi napokban, hogy mit lehet megnézni, és hogy hol, ugyanis változott a helyszín, nem sokára elmondjuk neked a részleteket. Addig viszont egy vadi új Betonofi és 100 Sins dal az, ami felpesdíti a véredet. Ez nem más, mint a Hello Hello itt a Petőfi Rádióban.

0: a szívünk is. Főleg, hogyha ilyen nagy izgalmak vannak. Szól a Petőfi Rádió 16 óra 32 perckor. Itt vagyunk közösen a Szombatodban, és bizony közösen hallgatjuk meg már is, hogy ki az, aki a zöld gomb megnyomása után belecsicsereg nekünk ide a telefonunkba, ugyanis a leggyorsabb SMS-ezőt keressük, hiszen szólt bizony az óra slágere. Ajaj. Na,
1: hoppá. Igen, tessék.
0: Halló, szia, Kenész Kolos vagyok a Petőfi Rádióból.
1: Szia, én meg Eszter vagyok.
0: Szia, Eszter! Na, hirtelen mosolyhabum lettél, hogy telik a szombatod?
1: Fú, dolgosan, köszönöm kérdésed. Házi munkával személyben.
0: És ilyen vidám a házi munka?
1: Igen, igen, mert nagyon örülünk, hogy felhívtál minket.
0: Ja, én meg örülök neki, hogy felvettétek, képzeld el, hogyha nem veszed fel, akkor te se tudsz örülni, és én se, tehát, hogy azzal nagyon rosszul jártunk volna. Viszont így nagyon jól jártunk. Mit terveztek egyébként így a hétvége tó hátralévő részére, mert egészen kellemes idő van.
1: Hát holnap mindenféleképpen kirándulni szeretnénk valamerre.
0: Úgyhogy, megvan már?
1: Gyadai tanösvény talán. Az jött szóba, de pontosan még nem tudjuk.
0: Azért is kérdezlek, hát, ha valami jó tippel tud szolgálni nekünk, de azért mi is próbálunk majd segíteni a folytatásban. Van egy-két kiállítás is, ami nyílik, már mondtam is a hallgatóknak, de nem ezen van most hangsúly, hanem azon, hogy mit mondasz most nekem, mi volt az óra slágere?
1: Mezőmisi és Lotfi Pegi egy szó miatt.
0: Azaz, én meg mondhatni négy szót várok a Petőfi Rádió szlogenjét.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Azaz, leszámoltuk, megvan mind a négy, és ráadásul stimmel is. Gratulálok, Eszter, mehettek a moziba.
1: Köszönjük szépen.
0: Egy páros jegy, ki lesz majd a szerencsés kiválasztott?
1: Hát a férjemmel szeretnénk elmenni.
0: Hát akkor nagyon jó brittezést kívánok nektek. A Vadon szíve, ez lesz a film, amit premier előtt megnézhettek a UIP Duna film jóvoltából.
1: Szuper, nagyon szépen, köszönjük.
0: Én is, hogy játszottál, ne tedd le a telefont, mindjárt egyeztetjük a részleteket. Itt a Petőfi Rádióban pedig egyeztetni kell sajnos az órákat. Bizony, 16 óra 34 perc van, elfogytak ma a jegyek, de folytatódik a nyeremény hétvége. Holnap is számít rád majd mindenki, aki itt van, és mindenki.

0: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk, Camping Bringásunk, meg a lemez lovász.
1: Hello.
0: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
0: Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

költözött ez a kiállítás a Petőfi Budai hídfőjénél a Goldman György tér 3 szám alá, a megszokott helyen, tehát így most már nem látod, nehogy véletlenül oda menjél, viszont éjjel-nappal szabadon, ingyenesen látogatható, és este még kivilágítást is kapnak a pályaművek. Összesen amúgy 920 darab érkezett, és ebből választotta ki a szakmai zsűri a 23-at, de nincs még vége a díjak sorának, ugyanis egy közönség szavazáson is részt vesznek ezek, az ott lévő QR-kód segítségével te is elmondhatod, hogy melyik a kedvenced. Kellemes időtöltés!

0: maximum megérinthetnek az üzenetek, amiket te dobsz a Petőfi Rádiónak. Gyere szájba a műsorba és szerkesszük együtt a folytatást, amíg a Valmar Manuellel dalol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyeremény

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Hétfőig marad a nyáriasan meleg idő. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványokról. Kézigránátokkal akart átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Több autó karambolozott az M1-es Budapest felé vezető oldalán Szárliget és Óbarok között a 43-as kilométernél. Több kilométeres a torlódás. Baleset történt a Bicskei csomópont közelében a 39-es kilométernél is. A Győr felé vezető oldalon a külső sávot kellett lezárni. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már 3 kilométeres torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerült elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén is iskolakezdési támogatást. Elkezdődhet a Lounge Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljára erősített csomagra, melyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették és büntető feljelentést tettek ellene.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: A mikrofonnál Bera Emese. Tovább jutott Luxemburg ellen a magyar férfi tenisz válogatott a Davis Kupa osztályozóján. Azok után, hogy tegnap Marozsán Fábián és Piros Zsombor is megnyerte az egyest, ma a Füle Mátyás Mag Péter páros is győzni tudott, így a mieink 3-0-ás behozhatatlan előnyre tettek szert, és februárban selejtezőt vívhatnak a világ döntőben való szereplésért. Varga Barnabásra legalább 3 hetes kihagyás vár. Az AEK Athén labdarúgója a Panser Raikos elleni kupameccsen szenvedett combizomsérülést. A támadóra így nem számíthat a soron következő Nemzetek Ligája mérkőzéseken Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A 65 kg-os súlycsoportban szereplő Hámori Luca is bejutott a legjobb 8 közé a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. A BVSC Zugló olimpiai 5. öklözője pontozással győzte le svájci ellenfelét, és ezzel negyed döntős. A nap folyamán korábban az 51 kilós horvát Laura is biztosította helyét a 8 között. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Néha már olyan érzésünk van, mintha szonárt vetnénk be, hogy felkutassuk az összes lágert, hogy te megkapd és jól érezd magad a Petőfi Rádió szombat délutánjában. Ciao, szia, Kenész Kolos itt, és vedd át az irányítást, 0630-30-30-380 jöhetnek az átadandó pötyögések, amíg keresük a napsütést is.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenét.

ma szeptember 19-én. Hogyha te ismersz ilyet, feel free! Üzenj rajtunk keresztül, folyamatosan figyelem, SMS számunk 06303030380, ide várjuk a pötyögéseket. Mindig érdekes megnézni a statisztikákat, mit mondanak a számok, és hát az Európai Unióban is csinálnak ilyen összehasonlításokat, a Eurostat adatait nem sokára szemlézzük, hogy mi a legfrissebb kutatás, ami nem is vagyunk annyira rossz helyen egyébként uniós szinten, nem sokára elmondjuk neked a részleteket, meg persze a programokban is segítünk majd számodra. Addig viszont mit szólnál hozzá, hogyha időt utaznánk, ebben segít nekünk Manuel, aki felidézi a régmúlt emlékeit a következő slágerében, amely tavaly jelent meg, és a Nosztalgia címet kap.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél több

az emberek 11%-a vonatot használ. És ezzel mondhatni, hogy vezetjük a rangsort. Ezek a legfrissebb adatok, legalábbis az Eurostat kutatása alapján. Nyilván a kilométerrel összevetve, hogy mennyit használjuk, ez is számított a statisztikában, de legfőképp az, hogy ilyen sokat vonatozunk, szerintem egy nagyon jó tendencia, és reméljük, hogy ez folytatódni fog, hiszen egy szuper közlekedési eszköz, amivel a dugók is könnyen legyőzhetők. Itt a Petőfi Rádióban pedig legyőzzük a szomorúságot a Keserű című dallal. Okay,

0: Mi nem ezek vagyunk, ugyanis él a telefonszámunk is.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060. A stúdióban.
0: Itt van Kenész Kolos és vár sok-sok szeretettel. Filó pedig a következő barátot Szalmaszál címmel egy vadi új trekkel jelentkezett. És ez még semmi. Ez egy előfutár, ugyanis hamarosan új albumot dob majd ki, amelynek bemutatójára az Akváriumban kerül sor november végén. Nagyon várjuk már, hiszen a srác igazán különleges stílusokat fog meg, elég csak a legutóbbi Azt a kutya mindenit című felvételére gondolni. Hát csapjunk bele!
3: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a Pet.

0: és repül.
1: Éppen ezért reptetjük is tovább. 6 óra, friss hírek infók Balogh Zoltántól, majd pedig az Iron Mafia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Szabcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet 2 ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz péntek Salföldről.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
7: A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
7: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros

0: de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Balog Zoltán. Ez a Petőfi Rádió.
1: Hétfőig marad a nyáriasan meleg idő. Hamarosan utalják a dízel támogatás első részletét. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Kigyulladt egy személyautó az M7-es Letenye felé vezető oldalán a Kőröshegyi Völgyhíd közelében a 119-es kilométernél. Az oltást már befejezték, de a külső és a kapaszkodósávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt az adónemet igazságosabbá tenni és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű autót használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak, külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Holnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült áram átalakítót. A BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadság hídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
0: Petőfi Rádió. Sport.
2: A mikrofonnál Bera Emese. Tovább jutott Luxemburg ellen a magyar férfi tenisz válogatott a Davis Kupa osztályozóján. Azok után, hogy tegnap Marozsán Fábián és Piros Zsombor is megnyerte az egyest, ma a Füle Mátyás Mag Péter páros is győzni tudott, így a mieink 3-0-ás behozhatatlan előnyre tettek szert, és februárban selejtezőt vívhatnak a világ döntőben való szereplésért. Varga Barnabásra legalább 3 hetes kihagyás vár. Az AEK Athén labdarúgója a Panserraikos elleni kupameccsen szenvedett combizom sérülést. A támadóra így nem számíthat a soron következő Nemzetek Ligája mérkőzéseken Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A 65 kg-os súlycsoportban szereplő Hámori Luca is bejutott a legjobb 8 közé a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. A BVSC Zugló olimpiai 5. öklözője pontozással győzte le svájci ellenfelét, és ezzel negyed döntős. A nap folyamán korábban az 51 kilós horvát Laura is biztosította helyét a 8 között. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos leüléssel.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Néhány dolog kapcsán sokszor felmerül az, hogy ennek már a B oldalát pörgetjük. Reméljük, hogy ez az érzés nem határozza meg mindennapjaidat, hiszen minden napban ott a lehetőség, hogy jobb legyen, és ebben mi is segítünk, főleg ezekkel a vidám dolgokkal. B oldal, Iron Mafia, Fell of the Flow, ez szól most.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenékkel.

kapukat nyitjuk meg újra, és meglessük, hogy mi történik az ország különböző részein. Például pápáról és szexáról is van lehetőségünk idő eltöltésére alkalmas lehetőségeket kínálni. Mondjuk a részleteket nem sokára. Addig viszont rákanyarodunk a fizetőeszközre, ugyanis, hogyha esetleg jól szeretnénk lakni egy ilyen eseményen, akkor erre is szükség van, és vannak olyan helyek, ahol lejjel tudjuk kiegyenlíteni a számlát. Ez Jude Law és Lil Frak is jól tudja.

bizony, most éppenséggel a tolvajokat próbáljuk elkapni. Majka és Curtis közösen szólt egy kis Nikával kiegészítve. Azonnal belecsapunk a programok kavalkádjába. Az első célállomásunk nem más, mint Pápa, ahol ezen a hétvégén borfesztivált tartanak. Négy napos a program, ahol borok, pálinkák és gasztroprogramok várnak. Let's go, bizony, belecsapunk, ugyanis például ma este, hogyha időben érkezel, Kamarás Iván Csókirály című előadását is láthatod, de 8:30-tól az Anna Barbies, 22 órától pedig a Bankasztik lép majd színpadra. Nem sokára folytatjuk Szexárddal.

Az idő most hála égnek nem olyan, hogy össze-vissza kócolna a hajunkat. A hosszú lépés, dalaszolt itt a Petőfi. És akár szexáton is le lehet borítani egy jó kis hosszú lépést a torkunkon, ugyanis ezen a hétvégén szüreti napokat tartanak a településen, ahol izgalmas borászati hagyományok, valamint kulturális és közösségi ünnepek is előtérbe kerülnek. Hogy kik lépnek fel? A tegnapi Zsudló koncertet ma Eller Junior, a Lotters vagy éppen a Unique buliával lehet majd levezetni, de ott lesz például a 4S Street is, aztán szeptember 20-án, azaz a holnapi estén a Hooligans teszi fel a cseresznyét a hab tetejére, hogyha a koncertek miatt látogatsz el a településre, jó választás lehet, de hidd el, hogy a szexárdi borvidék tartogat még ezen felül is sok-sok más izgalmat, illetve a Petőfi Rádió is.

rien. Le pauvre, je l'avais touché. Il l'a dit.

0: Sajnálom címmel hallgattad a Heaven Street 7-t. Hírek, infók, aztán pedig a The Beavers jön. She's a dancing girl, she's a man.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Hétfőig marad a nyáriasan meleg idő. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét. Kézi gránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Felújítják az útburkolatot az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak a járművek. A Budapest irányába haladókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túléléjükre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Lounge Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Az Alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljára erősített csomagra, amelyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették és büntető feljelentést tettek ellene.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: A mikrofonnál Berő Emese. Nyerni tudott Kisvárdán a Paks a labdarúgó NB1-ben. Végeredmény Kisvárda Paks 0-1. Varga Barnabással legalább 3 hetes kihagyás vár. Az Alkatén labdarúgója a Panserraikos elleni kupa meccsen szenvedett combizomsérülést. A támadóra így nem számíthat a soron következő Nemzetek Ligája mérkőzéseken Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A Ferencváros szinte végig vezetve 28-25-re nyert a norvég Sola otthonában, a női kézilabda bajnokok ligájában, így őrzi hibátlan mérlegét. Tovább jutott Luxemburg ellen a magyar férfi tenisz válogatott a Davis Kupa osztályozóján. Ma a Füle Mátyás Mak Péter páros is győzni tudott 2 szetben, így a mieink 3-0-ás behozhatatlan előnyre tettek szert. Köszönöm figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
4: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hét után 4 perccel sem szabad csüggedni, a Petőfi Rádió elkísértéged és kutatjuk a legjobb zenéket. Lassan már kellenek azok a fáklyák is, hogyha kint töltöd az idődet, ugyanis lassan, de biztosan sötétedik, de a hangulatunk megvirul tovább. Sorry, ez már a The Beavers dal.
1: Itt egy újabb óra.

vagyok iszeből, még hallom a hangod, úgy hajszolom érem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell, jeleket látok, és nem érdekel.

Cowboy Summer, ez volt Hegedűs Józsi és Dan Pinto dala itt a Petőfi Rádióban. Köszi, hogy velünk vagy, örülök neki, hogy most is a Petőfit választottad. Azért lassan, de biztosan hűl a levegő, ma egy szavunk nem lehetett, olyan gyönyörű őszies időjárásunk volt, lassan már talán nyáriasnak is lehetett nevezni, hiszen valahol már a 30 fokot is elértük, de ez a 24-25 fok, szerintem megnyalhatjuk mind a 10 ujjunkat, és hogy ez meddig marad velünk, erre keresjük a választ majd a folytatásban, a szeptember 19-ében elmondjuk neked részletesen a prognózist, aztán utána pedig zenék minden mennyiségben, hiszen ettől szép egy szombat este a Petőfi Rádióban. Te hol töltöd, merre lesz például egy kis kikapcsolódás, remélem, hogy erre is van lehetőség ezen a hétvégén, hiszen már bőven túl vagyunk a szeptember felén. Fene se gondolta volna, hogy ez is ilyen gyorsan elrepül, de eddig szerintem nem panaszkodhatunk. Főleg, hogyha a következő dal még ráerősít erre. Mert az élet szép, Tarján Zsófi, Kis Tibi, a Futni mentem főcímdala már is.

Star zene. Minden magyar.

rúzsfoltok veszélyesek, úgyhogy vigyázzunk Rúzsa Magdival. És vigyázzunk, hogy hol nézünk előrejelzés, mindenkinek megvannak a bevált oldalai, megpróbáljuk összesíteni, amit látunk a prognózisban, és továbbadni számodra, hogy mi vár ránk vasárnap, csapadék nem, napfény annál inkább, nagyjából 26 és 30 fok között lesz majd a délután van a hőmérséklet, a legmelegebb órákban, így tehát biztos vagyok benne, hogy sokan választanak majd kültéri programot, remélem te is valami ilyesmin gondolkodsz, a Petőfi Rádió is próbált ajánlani ilyeneket. Észak-nyugaton esetlegesen lehet esőzápor, de nem lesz jelentős. Aztán hétfőn reggel elsővel záporral érkezik ez a hidegfront, amit ígértek, és bizony a jövő hét már nem lesz ilyen kellemes, ott már 17 fokig is lehűl majd a levegő, és nem lesz melegebb ennél az értéknél a nappali órákban sem. Nehéz, nem nehéz, de itt az ősz, el kell fogadnunk. By Alex is azért tudja magáról, hogy nem egy könnyű ember, ezért alkotta meg a következő dalt.

0: Minden magyar.
1: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szívaszürkületben, engedi az aurát, ha túszük a szórát. Ne sietesd a

Margaret Island egy ritkán hallott felvétele, a Maniac Marathon szólt itt a Petőfin. És a ma délutánban is szóltak nagy nevek, a Petőfi Rádió stúdióját meglátogatta B. Nagy Réka, Rausz Tici és Németh Márk. Dumáltunk arról, hogy hogyan lehet egy márkával közösen zenét készíteni, meg ezen felül, hogy milyen volt egyáltalán a közös munka, mennyire ismerték egymást az alkotók, ugyanis pop és rock stílusban kellett megalkotniuk ezeket a felvételeket. Erről szólt a beszélgetésünk, jó hangulatban telt, innen is köszi a fiúknak, lányoknak, hogy eljöttek hozzánk, és holnap sem marad majd üresen a stúdió, 15 óra után Szekér Gergő legújabb felvételét mutatjuk be neked itt a Petőfi Rádióban, országos dalpremiér keretein belül. De ma este sem kell a rádiókat elkapcsolni, lesz mire figyelni, és lesz kire figyelni, ugyanis érkezik természetesen Megyesi Gábor, és hozza a különleges szombatesti zenei válogatásunkat. Aztán akusztik Fekete Lacival, benne Bágyi Balázs New Quartet koncertjét lehet meghallgatni. Ez kellemes időtöltést, meg a következő dalhoz is, ami tökéletesen elárulja azt, hogy mi történik akkor, ha a Petőfi

0: ez a mi mesénk, a mi délutánunk és a mi rádiónk, és ez így is marad. Holnapi számítok a figyelmedre, Kenész Kolos hallottad, 14 órától nincs mese. Minden jön, amit szeretsz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
2: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
4: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Hétfőig marad a nyáriasan meleg idő. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét. Megnyílt a müncheni Oktoberfest.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Felújítják az útburkolatot az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és az 57-es kilométer között, a Vásáros-Namén felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, a Budapest irányába haladókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű autót használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak, külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Az első hordót a hagyományoknak megfelelően a polgármester csapolta meg, aki az első korsó sörrel a tartományi miniszterelnököt kínálta meg. Idén átlagosan 15 euróba kerül egy liter sör.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: A mikrofonnál Bero Emese. A Paks Lenzsér Bence közeli bombagóljával 1-0-ra legyőzte a házigazda Kisvárdát a labdarúgó OTP bankligában. A tolnai együttes első idegenbeli sikerét aratta a mostani szezonban. Továbbra is nyeretlen a Tátenem az angol labdarúgó bajnokság mostani idényében. Az ötödik fordulóban az Aston Villától kapott ki 3-2-re hazai pályán, de 492 perc után újra gólt szerzett. Kikapott az Arsenal is, a címvédő április óta először szenvedett vereséget, 3-0-ra elveszítette a Brighton elleni idegenbeli mérkőzését. A Videoton FC Fehérvár idénybeli negyedik idegenbeli mérkőzésén a negyedik vereségét szenvedte el a labdarúgó Mercantil Ligában, ezúttal a Nagykanizsától kapott ki 1-0-ra. A Ferencváros szinte végigvezetve 28-25-re nyert a norvég Sola otthonában, a női kézilabda bajnokok ligájában. Tovább jutott Luxemburg ellen a magyar férfi tenisz válogatott a Davis Kupa osztályozóján. A két tegnapi egyes győzelem után ma a Füle Mátyás Mack Péter páros is győzni tudott kétszedben. Köszönöm figyelmüket!
2: Te Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Feltöltjük a szombat estét az elmúlt 6 évtized nagy hazai kedvenceivel. Gyere velem a folytatásban is. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, szép estét. Jön nem sokára a Bohemian Beltyárs, itt lesz az első emelet is, de a kezdést, a felvezetést a Halott pénzre bízzuk. Ez a Hello lányok.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag ma.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Előbb tanult meg énekelni, mint beszélni a most következő hölgy. 15 évesen már a Sziget Fesztivál tábortűz színpadán zenélt. Ő Paulina. Na, a sztoria nem a megszokott zeneiskolai receptet követi. Az irodai munka helyett inkább a saját dalok és a színpad világát választotta. A döntő lökést végül Geszti Péter adta meg neki, amikor azt mondta, karaoke előadóból sok van, de ha minden adásra van saját zenéje, akkor vágjon bele. Paulina megfogadta a tanácsot, és meg sem állt az X-Faktor második helyéig. A műsor után pedig azonnal saját zenekart épített maga köré, így amikor felkérték a Honey Beast előzenekarának, már egy kész nagy színpados repertoárral robbanhatott be. Itt van Paulina, és a legújabb Ragada, a Petőfin.

0: Petőfi Rádió.
1: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kék lény.

0: szól ránk a házmester.
1: Ez a legújabb magyar zene.

kell, és a szíven ütnek a mélyek itt a Petőfin, ahol minden magyar. Most pedig egy picit lassítunk. A mélypontok legyőzése, az őszinte szembenézés, és egy felemelő új fejezet következik. Sokan találgatták az elmúlt hónapokban, hogy miért visel fekete maszkot T. Denny a nyilvános szereplésein. A saját dokumentum filmjében végül megtörte a csendet, és őszintén mesélte a háttérben húzódó kemény küzdelméről, a korábbi súlyos függőségéről, az egészségügyi műtétekről és a talpraállásról. A kitartó újrafelépülés és a tisztulás első gyümölcse egy igazán különleges zenei összefogás lett. T. Denny és a Follow the Flow most először készített közös dalt. A zene a reményről, a kitartásról és arról szól, hogy a legsötétebb órák után is van kiút. Hallgassuk meg együtt. Itt van a Rendben lesz a Petőfi.

0: hazai zenékkel indítjuk be a szombat estédet itt a Petőfin, ahol minden magyar. Az elmúlt évtizedekből jönnek majd a kedvencek a következő órában is, úgyhogy találkozhatsz például Kovács Katival, a Midomis Reddel, vagy éppen a Lóci Jácikkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
1: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után... A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Balogh Zoltán. Ez a Petőfi Rádió.
3: Hétfőig marad a nyáriasan meleg idő. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét. Holnap is folytatódnak az autómentes hétvége programjai.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Felújítják az útburkolatot az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és az 57-es kilométer között. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, a Budapest irányába haladókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák terület alapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Holnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült áramátalakítót. A BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: A mikrofonnál Bero Emese. A Paks Lenzsér Bence közeli bombagóljával 1-0-ra legyőzte a házigazda Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank Ligában. A tolnai együttes első idegenbeli sikerét aratta a mostani szezonban. Továbbra is nyeretlen a Tottenham az angol labdarúgó bajnokság mostani idényében. Az ötödik fordulóban az Aston Villától kapott ki 3-2-re hazai pályán, de 492 perc után újra gólt szerzett. Kikapott az Arsenal is, a címvédő április óta először szenvedett vereséget, 3-0-ra elveszítette a Brighton elleni idegenbeli mérkőzését. A Videoton FC Fehérvár idénybeli negyedik idegenbeli mérkőzésén a negyedik vereségét szenvedte el a labdarúgó Merkantil Ligában, ezúttal a Nagykanizsától kapott ki 1-0-ra. A Ferencváros szinte végigvezetve 28-25-re nyert a norvég Sola otthonában, a női kézilabda bajnokok ligájában. Tovább jutott Luxemburg ellen a magyar férfi tenisz válogatott a Davis Kupa osztályozóján. A két tegnapi egyes győzelem után ma a Füle Mátyás Mag Péter páros is győzni tudott két szettben. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Korábbi nagy kedvencek, örökzöldek és a legújabb zenék váltják egymást a szombat estétben itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A Compact Disco és a The Carbon Fools is jön mindjárt, de előbb ígértem egy Lóci játszikot, úgyhogy hozom most neked az Ó, nincs lágerüket.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáról

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar új zenével és videóklippel tért vissza az ég. A mostanában szebb az ég egészen különleges helyet foglal el a srácok életében. A zene ugyanis egy teljesen szerkesztetlen, élő előadást örökít meg, ahol a hangszerek egyszerre szólaltak meg egy szentesi jurtában. A dal szövege a bizonytalanságból a remény felé vezető utat járja körül. A sötétebb képek és az ismerős belső szörnyek fokozatosan adják át a helyüket a megtalált nyugalomnak. Az eredmény egy személyes, lírai szerzemény, amit a zenekar visszafogott, sallangmentes játéka tesz igazán átélhetővé. Jön az ég, és a mostanában szebb az ég. Itt a Petőfin.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Szombat este is itt hallod a kedvenceidet a Petőfin, ahol minden magyar. Megyünk tovább egy dallal a barátságról, a hűségről, a közös múltról és a közös jövőről. A 30 éves jubileum alkalmából a Hooligans úgy döntött, új életet lehel az egyik legikonikusabb szerzeményébe. A vér nem vált vízzé, nem egy egyszerű átdolgozás. Magában hordozza az elmúlt 3 évtized minden küzdelmét, szenvedélyét és összetartását. A modern hangzású klasszikus hidat képez a régi és az új generáció között, és ahogy a Teltházas Aréna koncerten is bizonyították a srácok, a java még csak most jön. A csapat éppen Vásáros Naményben koncertezik, de ha erről lemaradtál, akkor holnap Szexárdon találkozhatsz velük. Tekerj a hangerőn, itt a Hooligans és a vér nem vált vízzé.

0: legjobban.
1: Melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő a 80-as évekből.
2: A Petőfi Rádiót hallgatott. Minden magyar.

0: Lábas Viki újdonsága, vagy éppen a Unique már több mint 23 éves dala, ezekre mind-mind számíthatsz a következő órában. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, ez pedig a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A friss hírek után azonnal a vadfruttikkal megyünk tovább. Lehetek én is.
1: Lehetek én is az egyetlen. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Hétfőig marad a nyáriasan meleg idő. Hamarosan utalják a dízel támogatás első részletét. Lovas hintó okozott balesetet a Kiskunfélegyházi szüreti felvonuláson.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Felborult egy utánfutós kisbusz az M31-es autópályán az M0-ás felé Nagytarcsa térségében. Az egyes kilométernél csak a belső sávon lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű autót használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak, külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljára erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit őrizetbe vették. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. 2 gyalogos súlyosan, a fogaton utazó 3 ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogat hajtója és segédje kötőféket akart cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ma este is az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvencei találkoznak itt a Petőfin, és közben újdonságokat is hallgatunk. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. Jön nem sokára a Péter Fibori Petőfi klasszikusa, a Hajolj bele a hajamba, Lábas Viki újdonsága úgy szintén, de előbb a vadfruttik, lehetek én is.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

ikonikus szövegeikkel tűélesen mutatnak rá mindennapjaink abszurditásaira. Nyers gitár, intelligens humor, ha ezeket szereted, akkor ezt a produkciót egyenesen imádni fogod. Itt a Semmi és a telefonhívás a Petőfinél.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

Mester Tamás és a Szabadítsd fel itt a Petőfin, ahol minden magyar. Ez a dal egyébként 2004-es, mi pedig nem megyünk ennél sokkal visszább az időben, csak 2003-ig a Unikkal, akik idén már negyedszerre térnek vissza az Akvárium Klub nagy hajába, hogy egy felejtetetlen este során berobbantsák az év egyik leglátványosabb showját, ahogy ők ígérik. Akik ott voltak az előző bulikon, pontosan tudják, hogy két egyforma Unik koncert nincs. Új látványvilág, újra gondolt dalok és egy egészen egyedi atmoszféra vár mindenkit. A zenelista természetesen tele lesz a megunhatatlan klasszikusokkal, érkezik majd a Csillagtenger, a Hiszed vagy sem, az Angyal, vagy éppen a Mozaik, amit már is meghallgatunk, úgyhogy hangolódjunk együtt a Unik szeptember 25-ei buliára, itt a Petőfi.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A szombat este folytatásában indul az Akusztika Bágyi Balázs New Quartettel, én pedig elbúcsúzom mára. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Találkozzunk holnap reggel 8 órától. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az Akusztika, minek koncertszínpadán ezen az estén a Tom St. Jerry's zenél nekünk. 60 percen át csak a fülbe mászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este is.
1: Itt egy újabb óra.

Sziasztok, köszönjük szépen. Én Antal K. Tamás vagyok, mi vagyunk a Tom's & Jerry's, és nagyon örülünk, hogy itt vagytok velünk ma este. A műsor legnagyobb részében saját szerzeményeket hallhattok majd. Jó magam, Tettamanti Tamás és Egri Márton tollából. Ezen kívül Hegül László fog minket kísérni nagybőgőn. És az akusztik felvételek hagyományai az híven készültünk egy feldolgozás dallal is, amit majd a koncert későbbi részében hallhattok meg vendégénekesünk Kovács Alíz előadásában. Első dalunk címe Blues for Berkeley volt, és a következő dalunk Flows lesz, amit Tettamanti Tamás írt.

0: Petőfi Rádió Akusztik, a színpadon a Tom's and Jerry's.
1: Köszönjük szépen, a következő dalunknak Keserű hagyma lesz a címe, illetve ezt követően Smile Davis következik.

0: Ez az akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most a Tom St. Jerry's zenél.
1: Köszönjük szépen! Egy kicsit elvontabb vizekre fogunk kevezni. A következő dalunk címe Gülbaba, amit a Glassy Thoughts című dalunk követ. Hallgassátok szeretettel!

Köszönjük szépen! A következő dalunknak a címe Surf and Turf, amit ha valaki ismeri, ez micsoda, ez egy étel, ahol a tengergyümölcseit keverik a vörös hússal, és egy olyan párhuzamot látok ebben a címben ezzel a dallal, hogy ez a következő dal úgy hangzik, mint két híres jazz standardnek az összeolvadása, de azt nem fogom megmondani, hogy melyik kettő.

0: Petőfi Rádió Akusztik. Ebben az órában a színpadon a Tom St. Jerry's.
1: Szeretnénk köszönteni a színpadon Kovács Aliszt, vendégénekesünket, aki kettő dalt fog előadni nekünk, velünk. Az első dalt Egri Márton dobosunk írta, a címe Drifting Around.

Köszönjük szépen, és az utolsó dalunk, amivel búcsúzunk, ez egy feldolgozás lesz Cserháti Zsuzsától, Én leszek címmel.

0: Köszönjük szépen, hogy itt lettünk, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Kovács Aliz. Dobokon, Egri Márton. Kúvos hangszereken, Tettamanti Tamás. És nagybőgőn, Helgül László. Én Antal K. Tamás voltam, mi vagyunk a Tom's & Jerry's. Köszönjük szépen.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben a Tom's & Jerry's zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik, viszont most búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal vendégem Sánt Dániel, azaz Gently the Spitta, akivel Megpestesült álom című új lemezéről beszélgetek. Tarts velünk ma este is!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal vendégem Sánta Dániel, azaz Gently the Spitter, akivel Megpestesült álom című új lemezéről beszélgetek, hát üdv a műsorban.
1: Köszönöm szépen, hogy itt látok, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na, még mielőtt belemegyünk itt az új lemez rejtelmeibe, most van pici időnk visszamenni az időben. Mi volt a szemnyitó pillanat számodra, ami afelé terelt, hogy magad is zenész légy? Ez engem azért érdekelne, mert annyira őszinte a zenei anyag, hogy muszáj rákérdeznem, hogy hogyan lettél a hip-hop világában?
1: Hát az, hogy a hip-hop világába hogy kerültem be, az kicsikét később jött el számomra. A zenével magával úgy találkoztam, és hát az a legelső élményem, azt hiszem, amire így tisztában is emlékszem, hogy egy vallásos családban nőttem fel, tehát hogy ott rendszeresen az rutin volt, ugye, hogy minden vasárnap elmegyünk templomba délelőtt 10-kor.
0: És énekel is neten?
1: Nem. Nem, hanem a templomi orgonának a hangja. Az gyönyörű volt, tudod, és így érdekelt, így kérdezgettem, hogy ez honnan szól, ez honnan, és akkor apa felvitt engem oda, és akkor ott ki tudtam próbálni, lenyomtam a billentyűket, és ez megszólalt, tudod, ilyen elképesztő hangosan, és az volt az első pillanat, amikor így valamilyen hangszert megszólaltattam. Aztán jött a gitár, a zongora, ugye ott még a klasszikus zene.
0: Persze.
1: És a hip-hoppal meg a testvéreim révén ismerkedtem meg, akik ugye van egy ilyen jó nagy korkülönbség köztünk, és amikor én pici voltam, mindenre fogékony korszakomban voltam, akkor pont gyakran előfordult esetleg, hogy ilyen zenéket hallgattak, keleti parti hip-hopot, és arra altattak el, nem tudom, mert azt így nagyon, nagyon szerettem, tudod, hogy így megnyugtató lüktetése van ezeknek a zenéknek.
0: Óriási. Hát figyelj csak, ugye lehet, hogy sokan nem ismerik a kántor szót, de én nem hittem volna, hogy egy kántor, egy templomi kántor volt az, aki téged így bevezetett a zene világába. Igen. Hát ugye június 1-én jelent meg a Megpestesült álom, aminek a címe óriási, és hát meghallgattam, nekem nagyon-nagyon tetszett, letisztult, ahogy te is mondtad, nyugodt, és valahogy hip-hopból is nagyon sokféle van, de arra füleltem, vagy arra figyeltem, hogy ez pont az én világom, mintha kikevernénk egy hip-hop receptet, pont ez a full klasszikus hip-hop világ az, ami engem vonz. Le is írtam magamnak 3 dalt, ami megfogott, a Cseppkőbarlang, a Mindig lesz holnap, és a Mást akarok.
1: Aha.
0: És itt nem tudom, hogy te mit mondasz, de a Mást akarok az azért fogott meg, mert volt egy régi kedvencem, egy holland rap csapat. Itt már tudod, hogy mire gondolok?
1: Mire gondolsz?
0: Dope D.O.D.
1: Dope D.O.D. became the illest.
0: Okay. Így van. És na, pont olyan az a dal. És nekem nagyon-nagyon tetszett. Na, de átadom a szót, mi volt az inspiráció, meséljek kicsit te.
1: Ez a lemezhez.
0: Igen.
1: Figyelj, a legnagyobb inspiráció az így maga tényleg az, hogy egy vidéki városból felkerül egy 14 éves gyerek Budapestre, és így egyre jobban csak kinyílik a világa, jó és rossz oldalait megtapasztalja ennek a fajta szabadságnak, ennek a folyamatos ilyen nyüzsgésnek, ami itt van, és ez így egy nagyon-nagyon sok impulzus volt egyszerre. És ez 2020-ban volt, amikor én felkerültem Budapestre gimnáziumba, és kellett hozzá 5,5-6 év, hogy feldolgozzam ezt a rengeteg engem ért ilyen impulzust.
0: Mert te balasagyarmati vagy, igaz?
1: Széchenyi, balasagyarmaton születtem, de ott van mellett egy picike város, úgy hívják, hogy Széchenyi. Nagyon szép hely egyébként, de éppen az, hogy egy ilyen békés közegből így felkerülni pont az ellentetjébe, amit kicsit ilyen eltűnik az a védőburok így az ember, vagy a gyerek körül, aki megszokta ezt a nagyon nagy biztonságot, és itt mindent megtapasztalhat. És én nem fogtam vissza magamat.
0: gondolom. Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.
2: Kedves anya, elengedtél a karjaidból. Még érzem ringatásod, de már elvitt az a hintó, ami mindig kisiklik. De még te vigyáztál rám, addig régen is lefékezted azt az edzse

0: hibáztam, de szeretlek. Ezért van, hogy minden szarból kimásztam. Minden szarból kimásztam.
1: Nevetek egy örök gyerek, maradok kifelé, te szalad vissza.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben vendégem Santa Daniel, azaz Gently the Spita, akivel Megpestesült álom című új lemezéről beszélgetek. Hát van ebben mindenféle érzés, hogyan tudtad ezeket megfogalmazni, vagy milyen szűrőn átnéztette a várost? Vagy mikor kezdtél el egyáltalán alkotni? Tehát, hogy nyilván ez egy bazinagy impulzus, tenger, cunami, mikor kezdett el ez így szépen lecsöpögni?
1: Én szövegírással úgy komolyabban talán általános iskola hetedik osztályban kezdtem el foglalkozni, amikor tényleg már rutinszerű volt, hogy hazaérek, és akkor írok egy pár sort.
0: Aha.
1: És pont másfél-két évre rá volt az, hogy felkerültem ide Budapestre, és akkor már így tényleg itt próbáltam sokkal így jobban koncepcionálni azt, hogy miről szóljanak a szövegek, de még akkor az ugye nem csapódott le bennem ez a rengeteg élmény, amit itt az utóbbi, nem tudom, akkor még az utóbbi pár hónapban megtapasztaltam, és egy nehéz folyamat volt, meg tényleg az önismereti folyamat, hogy így törekszik az ember arra, hogy egyre jobban megismerje magát. Viszont, hogyha nem kap folyamatosan valakitől feedbacket, meg visszajelzést arra, hogy milyen úton halad, akkor ez egy nagyon-nagyon nehéz út. És pont az, hogy az ember leírja a gondolatait egy papírra, akkor látja, hogy benne most ez volt belőle, most ez jött ki, és hogyha két hónappal később visszatekint arra a szövegre, azzal a kézírással, amit akkor leírt, akkor láthatja, hogy hova fejlődött onnan, abból a pontból. És nagyon nehéz volt egy csomószor, mert azt éreztem, hogy megrekedtem, viszont azt vettem észre, hogy egyre őszintébben és könnyebben jönnek ki belőlem az őszinte gondolataim. Igen. És ez a lemez, ez számomra ezért is nagyon-nagyon fontos, mert tényleg egy nehéz út volt ilyen őszintének lenni. És én csak hálát adok a jó Istennek, hogy sikerült.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy olyan, mintha egy ilyen képek jöttek eszembe folyamatosan, amikor hallgattam, és majd mindenképpen rá akarok térni az atmoszféra hangokra külön, mert azok engem elvittek.
1: Okay.
0: És pont ott fogalmazódott meg, mintha valami ilyen klasszik pesti gangos bérlakásban lennénk, és a kis törött üvegű szuterén ablakon néznék be a lakásodba, és akkor hogy onnan nézném a te életedet, meg a mindennapidat. Gondoltad volna, hogy ez ilyen, miért a jó szó, mély vagy személyes anyag lesz ez az egész?
1: Nem, én meg is ijedtem egy picit amúgy. Tehát, hogy oké, hogy őszinte akartam lenni, de hogy ennyire, tudod?
0: Igen, manapság minden annyira felületes, de a tied az így
1: betalál. Köszönöm szépen, hogyha így látod, meg örülök annak, hogyha ilyen visszajelzést kapok mindig. Az ember egy csomószor nem fogja fel annak a szituációnak, meg mentális állapotnak a súlyát, meg így a nehézségét, tényleg így szépen mondva, amiben éppen van, csak akkor, hogyha így mások által kap egy ilyen képet arról, hogy azért ezt megmondtad, vagy nem tudom, hogy ez így le lett írva, ki lett mondva, igen, és ez picikét megijesztett, és tényleg nagyon-nagyon féltem attól, hogy fognak reagálni az emberek tényleg erre az ilyen koszos, nagyon-nagyon őszinte, ez a zeneiségemnek a még jobban ilyen kibontakoztatása a csomó műfaj felé, nem csak ez a nagyon gritty hip-hop cucc. És tényleg a zenéknek minden egyes eleme szerintem a lehető leghűbben tükrözi azt a mentális állapotot, amiben akkor voltam, amikor ezeket a számokat írtam. Hogy például a Cseppkőbarlang az is, hogy olyan visszhangos az egész, mint olyan nagy tere van az egésznek, és pont egy ilyen lassú, ilyen nevezős vibe van, és ezt nagyon-nagyon szerettem benne például. Az volt az egyik első olyan track, amit tudtam, hogy na most akkor ez erre az albumra fog menni, mert akkor már egy összeállt a fejembe, hogy mi van.
0: Ja. Mennyire alakult át itt Pesten az életed?
1: Fejetetére.
0: Úgy értem ezt, hogy nyilván ez éveket fog át ez az album, és hogyha most kvázi alkotóként visszatekintesz arra, amikor ezt elkezdted írni, azóta hogy néznek ki a mindennapok? Úgy értem, hogy nehézségben, igen, küzdésben, stb.
1: Az a nagyon nagy lendület, amit magammal hoztam Széchenyből Budapestre, tehát az a mindenre való nyitottság, az a kíváncsiság, az a mondhatni felhőtlen boldogság, amit itt meg tud tapasztalni a fiatal gyerek, az picikét most már keresni kell. Tehát, hogy ez nem ilyen olyan egyszerűen magától, mert így nagyon besűrűsödnek a gondolatok, a dolgok, sok az ember körülöttem, és így nehéz megtapasztalni, vagy megélni a pillanatot. Nem tudja elkerülni az ember, hogy vagy a jövőben legyen nagyon, vagy a múltban. Tehát, hogy, és ebből alakul ki a csomószor,

0: gitárra otthonról, senki nem fog rám szólni, ha bármit is csinálok. És ezt az érzést próbáltam ebben az álomban megkeresni, ugyanarra a spotra mentem vissza, de hogy így valahogy nem jött. És ez szerintem egy eléggé őszinte reakció erre a Pesten töltött 6 évre.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod, amiben vendégem Sánta Dániel, azaz Gently the Spitta, akivel Megpestesült Álom című új lemezéről beszélgetek. Amibe ugrott még, hogy most hány éves vagy, 20?
1: 21.
0: 21. És hogy nyilván minden ember érzései nagyon-nagyon mélyek, magában tök jól össze tudja ezeket rakni, viszont csak a teljes mértékben érzi jól, amit mondok, hogy a korodra való tekintete olyan mélységek, meg olyan megfogalmazás jön, amihez nem tudom, és simán te hozzátennék még 10 évet. Szókincsben például. Meg esetedben valahogy azt éreztem, hogy átváltasz néha-néha te is angolra, ami most, hát hogy mondjam, sokan csinálják, de esetedben számomra nem bántó.
1: Köszönöm szépen, hogy ez amúgy sokszor van bennem ezzel kapcsolatban egy nagy félsz, hogy fogadják be ezt az emberek, de amikor ez nálam elkezdődött, hogy angolul szeretném csinálni, akkor nem nagyon érdekelt úgy őszintén, hogy mit gondolnak majd róla. Ja, csak szeretném azt visszahallani az én zenéimből, amit én is szerettem. Tehát azt a fajta hangzást. Azért sokszor tartok attól is, hogy a fiatalabbak nem nagyon értik majd azt, amit én mondani szeretnék, de hála Istennek amúgy ennek nagyon-nagyon sokszor az ellentétét bizonyítják, nem is a statisztikák, hanem a visszajelzések. De tényleg, hogy így annyira kellemes érzés azt látni, hogy be tudják fogadni azt a fajta mélységet. Tehát elfogadják ezt az érzelmi hullámosatat, ami amúgy az élettel jár, csak egy csomóan le akarják tagadni, mert én azért, mit tudom én, engem nem érdekel semmi, tudod, de hát hogy ne érdekelne? Persze. Nem mondanál ilyet, hogyha nem érdekelne.
0: Nyilván.
1: Ja, szóval ez érdekes.
0: Na és akkor most egy külön szekciót, vagy nem tudom én, blokkot a atmoszférának. Igen, mert az a dilim. Ugye mindegyik dalodban van sok kis effekt, atmoszféra hang, mintha veled lennénk a városban, vagy éppen lakásban, vagy nem tudom én, hogy hol. Hatalmas pluszpont, na ez honnan jött? Mert én imádom az ilyen dalokat, de neked honnan jött? Hogy ezektől személyesebb lesz, vagy miért?
1: Nem tudom. Fajnabb lesz az egész, igazán csak ennyi. Én most egy, ami ezzel kapcsolatban nagyon beugrik, az, hogy a Jó Így című trackben van egy ilyen irgalmatlan gitárszóló, amit a Szóka Barni játszott fel, egy hatalmas pacsi neki. Egyik legjobb gitáros itthon, meg világszerte is szerintem. Ja, hogy ott, amikor jön ez a gitárszóló, akkor ilyen bár, vagy ilyen, nem tudom, ilyen kocsmai szandak vannak benne,
0: abszolút.
1: És ez a track végéig úgy szépen megy. És ja, ez nem tényleg ez a nyüzsgés, ami pont annál a tracknél, ami arról szól, hogy miket csináltam, miket bántam meg, és miket nem, de ez még így a Budapest. Tehát úgy képzelem ezt a zenét, mint hogy egy utcán sétálnék.
0: Na pont olyan, igen.
1: Ja.
0: Pont olyan.
1: És ja, és köszönöm, hogy ezt észrevetted amúgy. Mert...
0: Imádom, és olyan kevés dalban van, nyilván nem mindegyikhez illik, persze, de hogy ehhez a történetmeséléshez, vagy életképek, ez a jó szó, hogy életképeket mesélsz el, és ahhoz teljesen jól passzolnak. Köszönöm. Ezek. Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Pet.

Mike-ot, hogy jól érzitek magadtól? Szombat délután 3-kor a kedvesemmel felébredek, a telefont ma sem veszem fel. TikTok a nyugit folytatnám, és jön a, hogy a macska rúgja meg, hogy holnap már hétfő.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben vendégem még pár percre Sánta Dániel, azaz Gently the Spita, akivel Megpestesült álom című új lemezéről beszélgetek. Nos, mindenképpen említsük meg a, milyen a szép szó, instrumentális közreműködőket a lemezen, mert itt vannak többen, le is írtam őket, majd te szépen elmondod, viszont külön kiemelném DJ Vadimot.
1: Bomba, klár, igen.
0: Akit képzeld el, hogy most nem fogok itt márkákat mondani, de van egy pesti napszemüveggyártó manufaktúra,
1: igen?
0: És nekik vannak partijaik, és Vadim, nem tudom, 4-5-szor ott fellépett, és én mindig megyek ezekre a kis partikra. Óriási hangulatot csinált az öreg, és de. Hogy honnan a kapcsolat vele, meg hát nyugodtan a többiekről is mesélj.
1: A Vadimot én imádom egyszerűen.
0: Óriási karakter.
1: Ja, és én megmondom őszintén, hogy én nem nagyon ismertem őt így, mint név szerint nem vágtam a kicsoda. És a Wolfi, a menedzserem, ő mondta azt, hogy van itt egy Budapesten tartózkodik a DJ Vadim.
0: Na úgy londoni, azt hiszem. Ja, vagy
1: igen,
0: angol legalább.
1: Oroszországban született, és akkor ezért, tehát hogy ilyen...
0: Teljes káosz.
1: Ja, nagyon... Nagyon-nagyon ilyen globális megborulás a csávó. és ja, én tényleg a Wolfi által ismertem, meg egyszer elvitt ide a Budapesten a stúdiójába Vadimhoz, és akkor ezt kiválasztottuk a zenéket, és onnantól ilyen tök jó kapcsolatban vagyunk. És akkor tudtam meg, hogy például a OneSelf brigádnak ő prodolt egy csomó trackjét, meg hogy ő ott a beatmaker per DJ. És elképesztő, hogy itt van Budapesten a csávó is. Ja.
0: Van itt még Heilig Tomi, Stack One.
1: Így van.
0: És ha már dobdiódit mondtam, hát dob.
1: Hát igen.
0: Na hát, velük dolgoztál te együtt, vagy ők így kvázi közreműködőként ott vannak?
1: Heilig Tomi, ő a basszusgitáros a zenekaromban, és egy nagyon-nagyon nagy elképesztő példaképemnek tekintem, mind a zenei tudása miatt, pedig így a dolgokhoz való hozzáállása miatt. És ő volt a... Hogy hívják ezt a...
0: Mire gondolsz?
1: Hát akinél felvettem a lemezt igazából, ő ült ott a stúdióban.
0: Producer?
1: Műtyűkéket.
0: Technikus, vagy hangtechnikus?
1: Gondolom valami ilyesminek hívják. Hát, ja, kb. Majdnem egy mindenes. De igen, hogy ő ott volt végig, amíg készült, vagy fel lett végül az a lemez. És ja, egy óriási pacsi neki is, mert tőle nagyon sokat lehet tanulni, mind a munkafolyamatok közben, mind amikor, amikor csak így leülünk zenélni, amikor beszélgetünk. Egy nagyon-nagyon jó barátom. És, ja.
0: Na és akkor még a tervekről mindenképpen megkérdeznélek téged. A következő lemezhez majd egyszer, ha lesz, külön lenne egy kérdésem, de egyébként még most hol láthatunk, hallhatunk téged, vagy akár vannak-e a tarsolyban még dalok?
1: Vannak, azok mindig vannak, és amúgy az előző lemez is így állt össze kb., hogy volt csomó kiadatlan, és akkor abból így szemezgettünk, és utólag állt össze a koncepció, hogy jó, akkor mindegyik track kb. Azonos témájú, mert hát ebbe voltam, és legyen ez. Zenéket mindig szoktam csinálgatni, demók, ötletek vannak, de ez majd egyszer összeáll, és nagyon szeretném az élőzenés hangzást így a következő albumomba sokkal hangsúlyosabban belemelni, és nem tervezek könnyíteni a témán egyáltalán, mert ezt én nagyon élvezem, sokat tanulok saját magamról is, meg élvezem azt is, hogyha mások ebből ki tudják venni a saját maguk számára fontos tapasztalatokat, per érzéseket. Ja, a következő lemezről egyenlőre csak ennyit, de a koncertek tekintetében pedig annyit, hogy amire most nagyon készülök, a Akvárium kis hallos lemezbemutatóm lesz. Ott lesz még az Élőhal és a Berlin Hotel kollektív is fellépni, és szerintem abszolút jó buli lesz.
0: Mekkora érdeklődésre számít az?
1: Nagyra.
0: Lesz megborulás?
1: Az biztos, hogy lesz, de egyébként próbálom a lemeznek ezt a ilyen bensőségesebb hangulatát átemelni a buliba is, mert szerintem ez nagyon meg tudja határozni azt a lendületet, amit az emberek jó szívvel visznek majd haza arról, arról az estéről. És ja, én nagyon-nagyon sok szeretettel várok oda mindenkit, hogyha esetleg vevők az ilyesmire.
0: Figyelj, én rákérdezek, de nyugodtan mondd, ha nem, atmoszféra hangok lesznek?
1: Minden lesz. Minden lesz. Az egész egy nagy atmoszféra lesz.
0: Nagyon jó, ez a tökéletes végszó. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és további sok sikert. Köszönöm. És a következő album egyszer megjelenik, hát várunk vissza.
1: Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt láttam.
0: Az elmúlt egy órában Sánta Dániel, azaz Gently the Spita volt a vendégem, akivel új Megpestesült álom című lemezéről beszélgettem. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Sánta Dániel, azaz Gently the Spita volt a vendégem, akivel új, megpestesült álom című lemezéről beszélgettem. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hajnal kettő is elmúlt már a Petőfi Rádió, itt van veled, és elkísért téged az éjszakában is. Csáó, szia, Kenész Kolos megérkezett a fedélzetre. Dilemmázgatunk mindjárt, de Hás Barna is érkezik, ezen felül Ádám Kornélt is ajánlhatom, viszont a Dirty Slippers-el nyitunk. Where did the summer go?
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.